nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Csilla zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omisz környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az otthagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kistérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, ahogy megkérdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
1: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
2: Használt füzeteket vagy táskákat be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Bűnügyi felügyelet alatt áll a Dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagydorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbevételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holtversenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Összeköt.
4: Perfect.

0: Ezret.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összekött. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti egy irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó csomafalván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
2: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyó csomafalván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétenek, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy tetszett neki, jó sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt a belet, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
1: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holtversenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, írja az MTI. A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta ZRT igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
5: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, ahogy megkérdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
4: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
5: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
4: Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egy oldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljutatni a paksi jegyzőhöz. bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolnavár megyei főügyészség. Egy nagydarogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbe vételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 15-e szombat van. 7 óra után járunk 10 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Mária, Alfred és Napóleon hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viber-en is lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ahogy ezt megszokhattátok már így hétvégén, korán reggel. És akkor nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát. Animals, General és Chicago az előadók sora.

0: Juki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 21 perccel 7 óra után nézzük a zenei esemény naptár augusztus 15-i híreit. 82 évvel ezelőtt ezen a napon született Sylvie Vartan, bolgár, magyar származású francia énekesnő és színésznő,

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 39 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia Suki, szeretnék kérni egy számot édesapám 76. születésnapi alkalmából. Rád bízom a választást, köszönöm, Rivik László. Kedves Laci, Isten éltessen, én választottam egy Balázs Fecó számot, remélem tetszeni fog, Évszakok ez a címe, 1985-ből is, még egyszer mondom, Isten éltessen. Balázs Fecó után pedig érkezik majd az LGT, illetve harmadikként a blogban Lobó.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 10 perc múlva 8 órakor jön Tokaji Robi a legfrissebb hírekkel, addig két felvételre van időnk még. Ezek közül is az egyik egy kívánság teljesítése lesz. Szia, kedves Csuki, szép reggelt! 107 éve született Rex Humbert, születési nevén Alfa Rex Emanuel Humbert, amerikai pünkölgyi lelkész, televíziós evangelista, akinek a Holnap katedrális a című műsorát népszerűsége csúcsán több mint 600 állomás sugározta. Mai reggelen Rex Humbert családja, azaz a Rex Humbert Family Singers által előadott egy csodálatos szerzeményt szeretném kérni, melynek címe Mindenkinek szüksége van egy imára. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabacsról. Hát jöjjön akkor ez a felvétel Tibi kedvéért, és az órát Katona Klárival zárjuk majd.

0: A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a részt. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
8: Hát az idejében az EKE tábort a Erdélyi Kárpát Egyes Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csomafalván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerek túrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőnlétének érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy tetszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalog voltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
7: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi EKE vándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Kutyás kiképzést tartottak a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a főkapitányságon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők minél felkészültebbek legyenek az éles bevetéseken. Emiatt folyamatosan trenírozzák az ebeket és képzik a kutyavezetőket. Legutóbb augusztus 10-én szerveztek összevont kutyás képzést a szolgálati ebbel dolgozóknak a Szekszárd közeli Sötétvölgyben. Ezen az alkalmon három kutyavezető három kutyával hajtotta végre a feladatokat, illetve a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai és négy lábú segítőik is részt vettek az eseményen. A programban nyom- és személykövetési, valamint személykeresési feladatokat szerepeltek. Hozzátették, a rendőrök és az egyesület tagjai kiválóan működtek együtt, a szolgálati kutyák fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat, a vezetők pedig értékelték a tapasztaltakat. A tréninget Putnoki Krisztián rendőrtörzszászlós mentor és Badacsonyi László az egyesület elnöke vezette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 15-e szombat van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnapjukon Mária, Alfred és Napóleon nevű hallgatóinkat, és természetesen mindenki másnak sok boldogságot kívánok, akik a mai napon bármilyen apropóból is, de ünnepelnek. Az elérhetőségem 0629-411-001 SMS-en és Viberen is kérhettek zenét, de üzenetet is továbbítok, ahogy az már megszokott az elmúlt években. Nézzük az első blokkot így 8 óra után, Rolling Stones, prognózis és abba az előadók sora.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Egy kívánság teljesítésével folytatódik a Koktél 8 óra után 21 perccel. Ábrám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit! Kérek egy James Bond film betétdalát, melyel a szerzőjére, Marvin Hemsley-re, valamint a film főszereplőjére, Sir Roger Moore alakítására emlékezve, Charlie Simon előadásában, címe Senki sem csinálja jobban. Hát ezzel folytatódik a Koktél, aztán itt lesz még az Ace of Base és Elton John Kiki D-vel az oldalán.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 32 perckor nézzük az időjárás jelentést, tehát egyszerű lenne a dolog, egy macska köröm a tegnapi naphoz, hiszen sok változás nincs. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt, délutánra jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő, késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A vételkörzet hőmérő pillanatnyilag 24 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább K-betűs előadókkal, Kings és Korál az előadók sora a következő blokkban.

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 41 perccel járunk 8 óra után, amikor is előkaptam az esemény naptárat, és fölütöm az augusztus 15-i oldalon, ahol azt olvasom, hogy 988 évvel ezelőtt ezen a napon Esztergomban meghalt Szent István Magyarország első királya. 257 évvel ezelőtt augusztus 15-én megszületett Bonaparte Napóleon korzikai francia hadvezér, császár, aztán 57 éve immár, hogy megkezdődött a legendássá váló Woodstocki rockfesztivál, és 112 évvel ezelőtt ezen a napon megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen elsőként egy amerikai hajó haladt át. Mi mást lehetett volna? Hát ennyit gondoltam az események közül megosztani veletek, meg az, hogy három számból álló blokkal folytatódik a koktél, Barry White, Hevesi Tamás és Ergo az előadók sora. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Ez a katona jól elballagott, 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő, még a mai Zsuki Koktél van. Ezt a dalt pedig nem más, mint Boy George jegyzi. Ever Thinking My Own, ez a felvétel címe, 1987-ben rögzítették, és azóta is folyamatosan játsszák, játszom én is, mert szeretem, nagyon jó kis melódia, de még mielőtt elindítom, figyelmetekbe ajánlom, hogy 9 órakor érkezik Tokai Robi a legfrissebb hírekkel, aztán a délelőtt folyamán Pusztai Krisztával tölthetitek az időtöket a rádió mellett, döntöttetek, ugyanis jön majd az Életmód magazin sok-sok információval, finom kis friss zenékkel, és ha minden jól megy, holnap reggel várlak benneteket én is. További szép napot, jó rádiózást, jó pihenést, elköszönöm a műsorvezető Sükert József, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omisz környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az otthagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-éig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
6: A Pajtáska program, ez a Paks Kistérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-éig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
5: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
6: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
5: Bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagy dorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbevételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Foglalkoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép hétvégét, szép szombatot és nagyon jó rádiózást nektek. A mikrofonnál Pusztai Krisztina, a Paks FM-et hallgatjátok továbbra is. Ez már az Életmód magazinunk, amelyben egészségünkkel, testi-lelki egészségünkkel kapcsolatos témákat hozok nektek egészen délig. Déltől pedig kezdődik majd a Best of óránk, benne a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk. Első óránkban egyébként programajánlóval is készülök nektek és kalendárium rovattal, de Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezik. Kezdjük az órát Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars közös felvételével, de jön a The Beavers és a Change is. Jó rádiózás!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon Szekszárdon, a Bödő teremben szezonnyitó ringatót tartanak a Babits Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szintén ma Bölcskén a rendezvényházban 10 óra 30 perctől hüllő és kisállat kiállítás lesz. Simontornyán a második bagolytúrát is megszervezik még hozzá augusztus 19-én. Az esti túrán megújult ügyesség, kvíz és sportfeladatokkal találkozhattok új útvonalon. Az indulás a vártól lesz 18 órától, 4-10 fős csapatok jelentkezését várják. Jelentkezni a simontornyai várban lehet, a rendezvényen való részvétel egyébként ingyenes, érdeklődni a simontornyai.vár@gmail.com e-mail címen is lehet. Augusztus 19-től 21-ig tart majd a Szent István napok Pakson, az Ürgemezei pihenőpark lesz a bázis. 18-án kedden 20 óra 30 perctől piknikmozi lesz, 19-én szerdán 17 óra 30-tól fellép a Veracruz, aztán a Tűzvirágtánc együttest láthatjátok, elhangzik a Bombón 30 musical, amely a Valahol Amerika címet viseli, 20-án csütörtökön 10 óra 30 perctől a Jézus Szíve római katolikus templomban Szent István napi ünnepi megemlékezés és kenyérszentelést tartanak, aztán az Ürgemezei pihenőparkban 16 óra 30 perctől Pintácsi Viki zenél gyermekkoncertet hoz, fellép a Hottentotta, a Neoton Família sztárjai is ott lesznek 19 órától, 22 órától zenél Meringer, jön aztán DJ Giko és a Wilcox zárja majd a napot. 21-én 16 óra 30 perctől a Ne felejts Bábszínház Egyszer egy hét pettyes című előadását láthatjátok, 19 óra 30 perctől fellép Daniel Fi, aztán a Párnogrász zenél jön DJ Tess és Andró. A rendezvény ingyenes, kísérő programok is lesznek, ott lesz a gasztroudvar, a vásártér, óriás csúszda, ugrálóvár, ládavasút és egyéb gyermekjátékokkal is készülnek a szervezők. Igazán tartalmas és jó kis programot állítottak össze, ne hagyjátok ki!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság és Családépítő Szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.

0: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: A mai napon egy nagyon izgalmas témánk lesz, nem akármilyen, és nem lesz egyszerű, az iskolai erőszakról és iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán két vendéget is hoztál a mai napon. Csornó Roland iskola lelkészt köszöntöm itt a stúdióban, örülök, hogy itt vagy.
2: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
1: És Bányik Rolandot is köszöntöm, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik.
3: Én is köszöntök mindenkit, szeretettel köszönöm a meghívást.
1: Feri, nagyon izgalmas, hogy miért pont a két Rolandot invitáltad meg a mai napon, miközben én tudom, hogy te ugye 25 éve tartasz előadásokat iskolákban, és fiatalokkal foglalkozol, és a munkátok összekapcsolódik. Hogyan tudunk a hallgatóknak segíteni a mai napon? Mi a legfontosabb, hogy észrevegyük, hogyha a gyermekünket bántalmazzák az iskolában?
0: Nagyon sokszor a gyermekünk lehet bántalmazó, vagy bántalmazott, de beszélhetünk arról is, hogy szemlélődő, vagy pedig az, aki az egész folyamatot akár rögzíti is. Most már az online bántalmazás kapcsán szinte 0-24-ben kitolódott a bántalmazás időszaka korábban, ameddig hazaértünk, addig kellett védeni a gyereket, hogy hazaérjen biztonságosan, és az otthon már egy biztonságot adott. Ma sajnos a 24 órás internet lehetőségben ez az online, ez az aktatási idő átterjed az online világban is. Én magam is megismertem a bántalmazott kategóriát is. Roland megismerte Bányik Roland mind a kettőt. Volt bántalmazott és bántalmazó is. Az iskola lelkész pedig szeretném egy kicsit a műsorban abban segíteni számunkra, hogy pedagógusként, vagy pedig iskolai szakemberként, akár hitéleti szakemberként mit tehetünk az iskolai erőszaknak a csökkentésében. Most adtak ki egy tanulmányt, a Calvin kiadó kiadott egy tanulmányt, kimondottan egyházi iskolák és az agresszió témában, valamint a Pünkösdi Teológiai Főiskola is kiadott egy tanulmányt, ott pedig a megoldás fókuszú és értelemkeresés az iskolai bántalmazás kezelésében. Ma a teológián is foglalkoznak már ezzel a témával, hogy bullying, de azt gondolom, hogy az átlag rádió hallgató számára, ha azt mondom, hogy szekálás, bántalmazás, akkor egy nagyon fontos témát hozunk be. Annyira fontos, hogy Nick Vujicic több mint 10 000 fiatal előtt is erről a témában beszélt az arénában, és én ott láttam ezen az előadáson.
1: A kéz és láb nélküli prédikátorról van szó, igen, a bullying pedig az a kifejezés, amit az iskolai erőszakra ugye
0: Bullying, mobbing és több mindent használunk, és sajnos nem csak iskolai erőszakról beszélünk, hanem ez átjön a felnőtt világban a munkahelyi terrorra. De akár ennek különböző válfajai vannak, tehát az erőszak a verbalitástól egészen a fizikai bántalmazásig, vagy a különböző kizsákmányolásig is elmehet. Meglátjuk, hogy mi fér bele a mai műsoridőben.
1: Bányik Rolandhoz fordulok, mert hogy börtönmisszionáriusként dolgozol, de azt hiszem, hogy rátett utalást Feri, hogy bántalmazott voltál gyerekkorodban. Te hogy látod, akit bántalmaztak, abból lesz később bántalmazó, vagy akit bántalmaztak, abból lehet egy védő. Hogy működik ez a történet most?
3: Nem tudom, hogy ez általánosítható-e, hogy egyik vagy másik hogy alakul ki. Én ilyen áldozat típusnak láttam magam. Tehát igazából a probléma az volt, hogy mivel apró voltam, kicsi, és alapvetően szeretetet szerettem volna, megcsináltam mások leckéjét, stb. Ebből lettem egy áldozat típus. A nagyobbak ezt valahogy kihasználták, nem voltunk gazdagok, nem voltak márkás ruháim, úgyhogy nagyon sokszor hallottam, na neked ilyen soha nem lesz, vagy már eleve ettől, hogy nem tudtam megütni esetleg öltözködésben egy szintet fiatalként, tehát főleg általános iskolába, ettől már lejjebb éreztem magam, nem tudtam ügyesen futni, nem voltam jó így különböző sportokban még abban az időben, és egyszer nekem elegem lett ebből. Tehát én meguntam, én nagyon tudatosan kezdtem el birkózni, kezdtem el boxolni.
1: De bántalmazó lett belőled?
3: Belőlem az lett, de én nagyon tudatos voltam abban, most nagyon őszinte leszek itt a rádióban, én bosszút akartam állni. És nem okvetlenül azokon, akik engem bántottak, hanem mindenkit.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogyha egy olyan fiatal vagy egy olyan gyermekkel találkozunk, akár csak a játszótéren is, szólok itt az anyukákhoz és a nagymamákhoz is, aki erőszakosnak tűnik, akkor lehet, hogy egyébként nem bántani kéne őt, hanem őt bántják, vagy bántották, és ő azért vált ilyen.
3: Nekem nagyon hiányzott egy olyan közeg, ahol elfogadnának. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk olyan családi háttér lett volna mögöttem, ami nem volt. Tehát egy elfogadó, akik úgy szeretnek, ahogy vagyok, ahol azt érzem, hogy tartozok oda, ők szeretnek engem az apróságommal, vagy a esetlenségemmel, vagy bármivel együtt. akkor simán lehet, hogy nem így kezelem. De mivel nem volt ilyen, ezért azt gondoltam, hogy ez volt előttem, hogy az egész világ ilyen.
0: Az iskolában meg nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy akit otthon vernek, az elkezdi verni a társait. Tehát, hogy megváltozott a szerepkör, hogy egyik helyzetben én kapok ki otthon, ahol hatalmi helyzetből valaki engem ural le, és az iskolában meg megpróbálok én egy uralmi pozíciót kivívni, hogy én fogok másokat szekálni.
1: Ki más tudná jobban ezt a témát, mint egy iskola lelkész? Hogy látod, Roland?
2: Hát amit a Feri elmondott, az nyilván igaz, viszont ugye ott osztályon belül is mennek a harcok, hogy ki milyen pozíciót foglaljon el osztályon belül, és ezért képesek őre menni sokszor. Főleg fiúk, ugye tinédzser korba érnek, beindulnak a hormonok is, meg akkor már kezdik az, hogy terembe járunk, és akkor ki az erősebb. Egy hecből is indul, csak elfajul. Sokszor viccnek indult, nekem is volt sok ilyen osztályi verekedésben részem is, hogy elkezdtünk kakaskodni, és elfajult úgy, hogy vérzett utána mindenki. Túlkapásokig szokott sokszor elmenni, hogyha nem lép közbe időbe az ember. És nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol van ez még, hogy még hagyjam, hogy ezt maguk lerendezik, mert le lehet meccsezni, mert szerintem van, hogy van ez az egészséges lemeccsezés, és mi az, amikor itt már be kell avatkozni, hogy eddig és nem tovább.
1: Bocsáss meg, egy nagyon fontos kérdés hozzád, szerintem sok hallgatóban felmerül az egyik legnagyobb vita téma, hogy a pedagógusnak vagy a szülőknek kell kezelnie a problémás gyereket.
2: Mind a kettő. Összedolgozva.
0: Az iskola lelkésszel együtt.
2: És a szülő összedolgozása, hogy ők a gyerekért vannak mind a ketten. És hogyha szól valamiért esetleg a pedagógus a szülőnek, akkor az nem azért van, mert nem szereti a gyereket, nem pontosan azért, mert szereti. És a szülő is, hogyha szól a pedagógusnak, hogy ez történt a hétvégén otthon, akkor nagyon meg tudja könnyíteni a gyerekének is a dolgát, és a pedagógusnak is a dolgát. Mert akkor nem kell már keresni az okát. A legtöbb idő az ok keresés, hogy miért csinálhatja ezt, elmegy, pedig azzal lehetne foglalkozni, hogy hogyan segítsünk neki abban az elment időben.
0: A lelkész az nagyon sokszor az iskola lelkész egy ilyen hídépítő, vagy pedig egy ilyen ventilációs eszköz, aki a szülőben lévő feszültséget, a pedagógusban lévő feszültséget és a gyermekben lévő feszültséget megpróbálja oldani. Aztán ez néha olyan, mint a viccben, hogy mi a közös a kézigránátban és a nőben, hogyha leveszed a gyűrűt, akkor elviszi a fél házat.
1: Köszönöm ezt a hasonlatot. Nagyon fontos téma az iskolai erőszak és bántalmazás, és ennél a témánál szerintem megígérhetjük a hallgatóknak, hogy még maradunk, és esetleg a következő rovatban is ezzel fogunk foglalkozni. Egy utolsó jó tanácsként mit tudnátok ajánlani? Most elsősorban a szülőknek hogyan tudjuk észrevenni, hogyha a gyermekünk másként viselkedik az iskolában, mint ahogy azt mi tudjuk.
2: Ismerjük a gyerekünket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ismerjük meg a gyerekünket.
1: Azt pedig gondolom az együtt töltött idő,
2: igen,
1: a beszélgetések.
2: Minőségileg együtt töltött idő és beszélgetés.
1: Roland?
3: Azt gondolom, hogy nálam szorongásban nyilvánult meg, tehát otthon egy ilyen szorongó voltam, majdnem mindig mindentől izgultam, ez olyan szintig elment, hogy ilyen foltok jelentek meg rajtam. Szerintem ezek beszédes jelek, tehát hogy szeret egyedül lenni, nekem a sötétség volt a legjobb barátom, mert akkor egyedül voltam, tudtam, biztonságban vagyok esetleg. Szóval ezekre kell odafigyelni, ezekre a jelekre.
1: Feri?
0: Én azt mondanám, hogy az Isten igéje azt mutatja számunkra, hogy ismerd meg a juhaidnak a külsejét. Hát milyen az, amikor, hogyha valakit bántanak, valamiért kék-zöld lesz, vagy netalántán állandóan fél már attól, hogyha azt mondják, hogy iskolába kell menni. Tehát ezek a külső-belső jelek, hogy elestem, hazudozik, eltűnnek otthonról dolgok, mert lehet, hogy zsarolják, és neki pénzt, vagy csokoládét, vagy az uzsonnáját meg kell osztani a többiekkel. Tehát ez mind jelzés lehet a szülőnek, hogy valami elfogy otthonról, vagy a gyerekem másképp viselkedik, vagy másképp néz ki.
1: Ha bántalmazzák a gyermekünket, unokánkat, vagy bántalmazó, akkor utána azt kezelni is kell. Megígérhetjük, hogy a következő rovatban ezzel folytatjuk még?
0: Szerintem természetesen.
1: Köszönöm szépen a mai gondolatokat.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket. Nézzük, hogy augusztus 15. napjához milyen események kapcsolódnak. Persze csak néhányat tudok kiemelni nektek. 988 éve Esztergomban elhunyt első Szent István, Magyarország első királya. 257 éve született Bonaparte Napóleon, korzikai francia hadvezér. 178 éve szabadalmaztatták a fogorvosi széket, amitől sokan a mai napig félnek. Igazából nem a széktől, hanem attól, ami abban történik. 65 éve megkezdődött a berlini fal építése. Ugye a berlini fal 1961 és 89 között létezett, vasbetonból és szögesdrótból épült határzár volt, elválasztotta a szovjet befolyás alatt álló Kelet-Berlint a nyugati hatalmakhoz tartozó Nyugat-Berlintől. Fő célja a kelet-német lakosság tömeges elvándorlásának a megakadályozása volt. A hidegháború és az európai megosztottság legismertebb jelképévé vált. 1989. november 9-én omlott le a kommunista rendszerek bukását, és Németország újraegyesítését hozta ez el. 57 éve kezdődött a legendássá vált Woodstocki rockfesztivál. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja nemzetközi ingyenes volt, ahogyan akkor hirdették, 3 nap béke és zene. 82 éve született Sylvie Vartan, bolgár-magyar származású francia énekesnő és színésznő. 73 éve jött a világra Szűcs Judit énekesnő. 55 éve már, hogy elhunyt Lukács Pál, Paul Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean melletti szerepelt, és Hitchcock is rendezte. Az Őrség a Rajnán című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőként kapta meg az Oscar-díjat, és ugyanezért Golden Globe-díjat is kapott. Férfias eleganciája és megjelenése volt. Sok boldogságot mindenkinek, aki ünnepel valamit. Augusztus 15-én egyébként ma a Máriák a névnaposaink. Ma is névnapozhatnak a Máriák, hiszen az évben több Mária névnap van.

0: Mindjárt hírek a Paks FM-en, ami ugye összeköt minket, aztán folytatódik Életmód magazinunk, benne a klímaváltozás lesz a témánk, remélem, hogy számíthatok a figyelmetekre. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
4: Megérkezik!

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, írja az MTI. A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta ZRT igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egyoldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljutatni a paksi jegyzőhöz. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
3: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyes Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyócsoma falván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völtség Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerek túrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy tetszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalog voltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
2: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Folytatódik a Paks FM életmód magazinja. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok. Ebben a 60 percben pedig a klímaváltozásról lesz szó, amelyet ezekben a napokban életünk számos területén érzünk. A klímaváltozás okairól, következményeiről is hallhattok, valamint röviden arról, hogy az egyén szintjén mit tehet az ember ennek lassításáért, csökkentéséért.

0: Évről évre meleg rekordok dőlnek meg világszerte így Magyarországon, és a klímaváltozás hatásait mindenki érzi. A klímaváltozás okairól, lehetséges következményeiről és megoldásokról is hallhattok ebben az órában Baranyai Gábor főiskolai docenstől.
1: A klímaváltozásnak alapvetően három tényezője van. Az egyik az egy teljesen belső, mindentől független folyamatos változás. A másik az kívülről érkező tényezője.

0: hogy az utóbbi 40 évben drasztikusan emelkedik a hőmérséklet, drasztikusan emelkedik a napi középhőmérséklet, a forró napok száma, a trópusi éjszakák száma, és ez mind olyan tényező, ami ezzel összefüggésben van, mi az okozója az üvegházhatású gázoknak a megjelenése és a koncentrációjuknak a növekedése a légkörben. Az üvegházhatású gázok elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoknak az elégetéséből származnak, másodszorban természetes eredetűek is lehetnek. Nyilván az emberi tevékenységgel kapcsolatban elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoknak az elégetése számít számunkra. Az üvegházhatású gázok úgy működnek, hogy a föld felszínről visszafelé sugárzott energiát bent tartják a légkörben. Tehát kívülről érkezik egy energiamennyiség, az felmelegíti a föld felszínt, ami utána távozna a világűr felé, de az üvegházhatású gázok mint egy kupolát a felszín fölé emelnek, és visszatartják. Tehát tulajdonképpen folyamatosan meleg. És ez az üvegházhatású gáz koncentráció növekedés, ez egyértelműen az emberi tevékenységnek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség is csökken. Csökken a relatív páratartalom a légkörbe, és ez mind egy olyan tényező, ami egyébként a komfortérzetünket csökkenti. Tehát ez kedvezőtlenül hat.
1: Azt meg lehet-e jósolni, hogy 5-10-20 vagy akár több év múlva milyen lesz majd a klíma, illetve milyen hőmérséklet értékeket mérünk majd?
0: Szintén a meteorológiai szolgálat előrejelzésére tudunk támaszkodni. Több olyan modell is fut, illetve több olyan modellnek az eredményét is ismerjük, amelyek erre vonatkozóan bizonyos szenáriókat mutatnak be. A középtávú, és ez 2050-ig, ez így nagyjából belefér a plusz 25 évbe, vagy plusz 20 évbe, a 2050-ig tartó előrejelzések azt mondják, hogy az átlag hőmérséklet az 1960 és 90 közötti, tehát az üvegházhatású gázok légköri elterjedésének robbanásszerű bővülése előtti időszakhoz képest, az átlag hőmérséklet növekedése 1,25-1,5, tehát másfél fok közé tehető éves szinten, évszakos különbségekkel. A nyárnak az átlag hőmérséklete jobban fog emelkedni, mint a téli. Tehát a meleg évszak melegebb lesz, mint amennyire kevésbé lesz hideg a hűvös évszak. A csapadék mennyiségnél a csökkenést ugyanezek a programok 10-20% közé prognosztizálják. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence, azon belül Magyarország mérsékelten meleg, mérsékelten nedves területből szépen lassan átmegy a meleg, mérsékelten száraz éghajlati területbe. Tehát egy felmelegedés és egy szárazodás is le fog zajlani az elkövetkezendő 2-3 évtizedben biztosan. Hosszú távon, tehát amikor a század végéig nézi a modell az előrejelzést, akkor ez a hőmérséklet emelkedés akár a 3-4 Celsius fokot is elérheti, ha nem lesz valami drasztikus változás.
1: Hamarosan arra is kitérünk Baranyai Gábor főiskolai docenssel, hogy a klímaváltozás miatt milyen szélsőséges időjárási helyzetek fordulhatnak elő.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Életmód magazinunkban a klímaváltozással is foglalkozunk. Különösen aktuális most a téma ezekben a forró napokban. Hallhattátok, hogy az elérhető klímamodellek alapján 2050-re másfél, a századfordulóra akár 4 Celsius fokot is emelkedhet az éves átlagos középhőmérséklet a Kárpát-medencében Magyarországon. A változások különösen a nyári időszakban lesznek szembetűnőek. Noha a klímaváltozása alapvetően természetes jelenség, az emberi tevékenység következtében a légkörben drasztikus mértékben megnövekedett az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami gyorsabb felmelegedéshez vezet. Hogy a folyamat milyen szélsőséges időjárási helyzeteket teremt, erről is beszélgettünk Baranyai Gábor egyetemi docenssel.
1: Azt gondolom, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek már betették a lábukat az ajtókon. Tehát ismerjük azokat a jelenségeket, amelyek a klímaváltozásból fakadóan lesznek részesei mindennapjainknak. Gondolok itt a hőhullámokra, gondolok itt a nagyon intenzív csapadék tevékenységre, az ebből fakadó villámárvizekre, vagy akár a károkozó eseményekre, jégkár, viharkár, szélkár. Ismerjük őket. Ezek intenzitása, gyakorisága és talán időtartama fog növekedni. Tehát arra kell felkészülnünk, hogy ezek még az eddiginél is gyakrabban és sokkal vehemensebben fognak megjelenni a mindennapjainkban. Ahogy növekszik ezeknek az intenzitása, úgy várhatóan keletkezik egyre nagyobb kár anyagi értelemben, akár az infrastruktúrában, és sajnos az egészségben is, tehát az emberi egészségben is egyre inkább. Egyre nehezebben fogjuk elviselni a hosszan elhúzódó hőhullámokat, például a kokáért.
0: Hogy mi emberek egyén szintjén tehetünk-e a klímaváltozás ellen, vagy annak lassításáért, és ha igen, akkor mit? Erről is lesz szó egy kis zene után Életmód magazinunkban.

0: Továbbra is a klímaváltozás a témája Életmód magazinunknak. Baranyai Gábor egyetemi docenstől már hallhattunk a kiváltó okokról, a következményekről, az ezzel járó szélsőséges időjárási helyzetekről. A folytatásban pedig azt is megtudjuk, hogy mi emberek egyenként vagy a kisközösségünkkel lassíthatjuk el drasztikus klímaváltozást, és ha igen, akkor hogyan?
1: Nagyon nehéz kérdés. Alapvetően egy olyan világban élünk, ahol a társadalom és a gazdaság érdekei erősebben érvényesülnek, mint a környezet érdekei. Addig, ameddig egy össztársadalmi szemléletváltás beleértve a döntéshozókat és a végrehajtókat nem következik be, addig a gazdaságpolitika mindig is dominálni fogja a környezetpolitikát. Ez alapvetően nem jó ír. Az egyén felelőssége nagyon nagy. Azt gondolom, hogy a legapróbb lépésekkel elkezdve lehet változtatni. Ha a mikrokörnyezetünket meg tudjuk változtatni, azzal már a saját komfortérzetünket jobbá tudjuk tenni. Ha jó példát tudunk mutatni, akkor az elkövetkezendő generációk látni fogják, hogy ezt érdemes. És akkor nagyon leegyszerűsített példákat szeretnék erre mondani. Ameddig a térkő versus gyepben a könnyen takarítható térkő lesz a győztes, addig a klíma vesztes lesz. Ha mindenki ültet egy lombos fát az udvarába, amely árnyékot ad, ami a gyökérzetén keresztül nedvességet vesz fel a talajból, amit elpárologtat a levegőbe, a pára az tulajdonképpen hőt von el a környezetétől, tehát hűti a környezetét. Ami port köt meg, ezen keresztül mondjuk a levegőben a kondenzációs magvaknak az arányát, számát, mennyiségét csökkenti. Ez egy olyan dolog, amit bárki megtehet, és saját magának jobb életet biztosított által. Ha mindenki ezt megteszi, és számottevően növekszik a zöld felületeknek, a kiterjedése, mondjuk a beton, aszfalt és különböző mesterséges burkolatok rovására, annak érezhető klimatikus, pozitív klimatikus hatásai lesznek.
0: Végezetül még annyit, hogy mit üzenne azoknak, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek a klímaváltozásban?
1: Leírt és sokat emlegetett jelenség a klímaszorongás. A klímaváltozás az egy teljesen természetes folyamat. Bármikor a földtörténet során vizsgálható az evolúció egyik mozgatórugója. A klímaváltozás iránya, nagysága, az most a mi felelősségünk. Amit mi előidéztünk, az ellen mi tenni is tudunk. Ez az egyik, ami az ezzel kapcsolatos üzenetem. A másik, ami picit szomorúbb, az az, hogy nagyon sokszor hallom, elsősorban fiataloktól, a gyermekvállalásnak az egyik gátja bennük az az, hogy olyan világot várnak, olyan világot látnak maguk előtt, amiben nem szeretnék a gyermekeiket megszülni, és nekik viszont azt üzenem ezzel kapcsolatban, hogy lehetőség a gyermek arra, hogy megváltozott szemlélete valami olyasmit hozzon létre a jövőbe, ami egyébként nem csak társadalmi, hanem ökológiai, biológiai, globális szinten is pozitív változásokat fog eredményezni. Tehát a jövő generációinak meg kell adni a lehetőséget, hogy azt, amit mi, az elmúlt generációk nem elrontottak, de nem a legmegfelelőbb módon végezték, azt javítsák. Nyilvánvalóan, hogyha nem születnek gyermekek, akik másképpen gondolkodnak, akkor nem lesz változás a rendszerben.
0: Baranyai Gábor egyetemi docenssel beszélgettünk a klímaváltozásról, annak okairól, következményeiről, a szélsőséges időjárási helyzetekről, és arról is, hogy mi emberek mit tehetünk egyénenként a klímaváltozás lassításáért.
2: Ez a Paks FM Életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: 3,5 perc múlva 11 óra, ez azt jelenti, hogy érkezik a hírekkel Tokai Róbert hírszerkesztőnk, a következő órában pedig egy kicsit megmasszíroztatjuk magunkat, persze csak képzeletben egy gyógymasszőrrel, sport és gyógymasszőrrel beszélgetünk. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok a figyelmetekre a következő 60 percben is.
1: Életmód magazin.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
0: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
7: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-éig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
1: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy megkérdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
8: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
1: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplőruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
8: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak.
4: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holt versenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
9: We were gonna go to Paris, we were gonna get tattoos, told my mama I would marry you.

0: Továbbra is szép délelőttet és jó rádiózást kívánok nektek. Pusztai Krisztina vagyok, a Paks FM Életmód magazinját hallgatjátok. Várajai Viktóriával hallhattuk egy beszélgetést, aki gyógy- és sportmasszőr. Szerintem köztetek is sokan vannak olyanok, akikre ráférne most egy jó masszázs, de vajon milyen? Ebben az órában utána járunk, hogy hányféle masszázs közül választhatunk, honnan tudjuk, hogy jól masszíroztak-e meg minket, és például mi a különbség a gyógy- és sportmasszázs között. Sok-sok kérdésre választ kaphattok, hogyha minket választotok. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Azt tudjuk, hogy a masszázs egy ősi módszer, azt lehet tudni, hogy mióta alkalmazzák ezeket a különböző technikákat gyógyításra, megelőzésre?
1: Ősi germán népek is alkalmazták ezt, ilyen kövekkel masszíroztak már akkoriban is, meg ilyen gyógynövényes kis zacskókkal, mint most is van ilyen terápia, csak ez már egy kicsit fejlettebb. Fájdalomra, lazításra, a szövetek lazítására használták ezeket a kezeléseket. Hát úgy látszik, hogy jó irányzattal, mert ugye még a mai napig használjuk.
2: Kell egyébként így csoportokra bontanunk a masszázs típusokat? Te például ugye gyógy- és sportmasszőr vagy. Mi a különbség a kettő között?
1: Hát ugye a gyógymasszázs az betegségeket, igazából úgymond beteg embereket segítünk, fájdalmat csillapítunk, lazítunk, attól függ, hogy milyen probléma van, azt kezeljük. Egy sportmasszázs ugye az abban más, hogy a sportolás előtt, mint egy bevezető tevékenység, hogy sérülések elkerülése, bemelegítjük az izomzatot, hogy jobban tudjon fizikai terhelés alá kerülni. Sportolás után pedig ilyen levezetés, vagy ha aki mondjuk nem sportolt, kihagyott egy edzést, akkor edzésgyanánt is tudunk egy olyan erősségű sportmasszázst elvégezni, ami ugyanúgy terheli az izmokat, mintha egy erős edzésen részt vett volna az illető.
2: Az azért számotokra is eléggé megterhelő, azért persze. A kéznek komoly erőlétbe kell lenni egy masszőrnek
1: hát egy
2: is.
1: Egy izmos férfit nem hasonlíthatunk össze egy kis vékony lányjal, de persze attól is függ az izom tónusától, hogy milyen izomzattal rendelkezik, hogy ilyen kis laza pegyhűt, vagy azért jó erős izomzattal kötött szövetekkel.
2: Azt lehet tudni, vagy számon tartják, hogy a masszázsnak hányféle típusa létezik? Említetted, amikor gyógynövényekkel, kövekkel.
1: Ha minden igaz, már 80 fölött járunk így masszázsfajták terén. Ugye hát rengeteg masszázs van. Európai részen a legtöbbet szerintem ezt a svéd masszást. Ugye nálunk ez a legismertebb, meg ennek a fogásait. Ezt egy svéd vívó fejlesztette ki, és akkor 5 alapfogása van. A simítás, a dörzsölés, a gyúrás, az ütögetés és a vibráció rezektet. És akkor ezzel a kezelés típusokkal megyünk végig a masszázs folyamán az embereken. Szerintem teljesen jó, de ugye vannak többféle alternatív masszázs típusok, mondjuk tájmasszázs, ami nagyon még megy mellette.
2: Ez miért lett ennyire népszerű? Talán azért, mert olyan egzotikusnak tűnik, és valóban ugye Szombathelyen is tájhölgyek.
1: Igen. Hát biztos, hogy ebbe is van valami. Például nem voltam ezen a tájmasszázson, de amúgy jókat hallok róla, mint személy nem próbáltam még ki, de ugye ott már kiropogtatják a csontokat, átmozgatják ott tényleg az egész testet.

0: Én egyébként voltam ilyen masszázson, és lehet, hogy ez is embertől függ, hogy ahhoz is kell egy ellazulás. Minden masszázsnál az fontos, hogy az ember mikor odafekszik az asztalra, vagy erre a masszőrpadra, akkor ellazuljon, és elengedje magát.
1: Hát igen, az fontos, ugye, mert akkor az izmok nyilván, ha most úgymond nincsenek elengedve, akkor én ott nem tudom olyan jól, meg olyan hatékonyan átmozgatni, mintha már ellazult izom, és akkor ezt tényleg úgy át tudom dolgozni, hogy utána eredményesebb legyen a kezelés.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőrrel a Paks FM-en, még inkább elmélyedünk a masszázs lehetőségeinek világában. Tartsatok velünk!
3: Paks FM. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. Trying to get out.

0: egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Vendégünk továbbra is Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőr, akitől megtudtuk, hogy körülbelül 80 féle masszázs létezik. Engem az is érdekelne, hogyha tanácstalan valaki, akkor a masszőr honnan tudja, miből tudja, hogy mit ajánljon a vendégnek? Gondolom, hogy van egy elbeszélgetés először.
2: Igen, amikor ugye jön a páciens, akkor mindig van egy ilyen beszélgetős, egy ilyen 5-10 perc, és akkor elmondja, hogy mi a panasza, hol fáj. Jobb masszőr, meg aki régóta azért ebben a szakmában dolgozik, ő már így ránézésre tudja, mert az ember úgy áll, látszik
1: a testtartáson
2: teljesen, hogy hogyan jön be a mozgásán, hogy mégis, hogy lassan, vagy ilyen dinamikusan mozog. Ebből is látszik, de mindenképp van egy elbeszélgetés, mert ugye vannak ilyen kontraindikációk, ilyen ellenjavallatok, hogy például menstruációs időszakban, ha teszem, azt úgy nem lehet masszírozni, vagy kismamákat, ugye ő nekik hát derékfájással rendszeresen küszködnek szegények, és mondjuk őket sem, hogy ugye régen meg ezt a szülés megindítására használták ugye a deréktáji masszázs, mert ugye vérbőséget okoz. Akkor van ugye láz, meg hát hasonló dolgok, amik azért kizáró tényezők, és akkor ezeket mind átbeszéljük, hogy kinek mi úgymond a kizáró tényező lehet, és akkor utána kezdődik a masszázs. Nyilván, amit megbeszéltünk, olyan térre hangsúlyozva ki a masszázs kezelést.
1: Milyen masszázs típusokat alkalmazol, mert hogy láttam, hogy azért elég sokféle masszázssal foglalkozol.
2: Hát én még a ugye gyógy és sport mellett, ugye ez az ajurvédikus masszázssal, ez ilyen indiai gyógymasszázs, itt rengeteg olajat használunk, itt is a stressz, a nyugalomba helyezés, hogy tényleg az ember olyan önkívületi állapotba kerül. Van ilyen testkezelés, az is masszázs rész,
1: csak kicsit kozmetika?
2: Egy kicsit ugye jobban a masszázssal is ugye a bőrnek a felhám rétegét eltávolítjuk ugye a dörzsölés során, és itt ugye mondjuk én például sóval, vagy sokan cukorral, ezt még intenzívebbé tesszük, és puhává, bársonyossá válik a bőr, utána pedig egy olajos levezető masszázssal pedig befejezzük a kezelést. Még mézes masszázs van, az mondjuk a leptapatizmoknak nagyon jó, mindenki azt hiszi amúgy ezt, nehogy elhiggyék, a mézes masszázs nem kellemes, szóval mindenki azt hiszi, hogy az egy nagyon jó, egy pihentető kis mézzel ott elmasszíroznak. Nem, annyira nem, az egy kicsit fájdalmasabb masszázs.
1: A ragacsossága miatt?
2: A ragacsossága miatt, ugye mi is azt használjuk ki, hogy ilyen ragacsos, és akkor ezáltal ilyen cuppanó mozdulatok alakulnak ki, és akkor ugye a letapatizmokat ezzel nagyon jól fel tudjuk szedni, és ezt szerintem, amikinek nagyon le van tapadva, és tényleg az a nehéz, hogy felszedni a kötőszövetet, annak ajánlom, amúgy nagyon jó, utána az tényleg az működik, és ugye méregtelenít is ugye a méz, de viszont az ásványi anyagokat azokat bentartja, meg beszívja a bőr, mondjuk cellulit kezelés, ne hölgyeknél ugye nagy probléma, mondjuk annál is tökéletes, azt is tudom ajánlani.
1: Inkább hölgyek vagy urak veszik igénybe a masszást, vagy ez változó?
2: Változó szerintem, de hát nyilván mindenkinél más, nálam például több férfi jár masszázsra, mint hölgy, ez így mindig változik.
1: Ezek szerint mindkét nem szeret masszíroztatni. A folytatásban pedig arra is rátérünk majd, hogy melyek a leggyakoribb panaszok, de előbb még néhány dalra is jut időnk az Egészség és Életmód magazinban.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: A hölgyek és az urak egyaránt kedvelik a masszást, erről is mesélt már nekünk az Egészség és Életmód magazinunkban az előzőekben Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőr, aki még mindig itt van velünk a stúdióban. Vannak jellegzetes, visszatérő problémák? Melyek a leggyakoribb panaszok?
2: Szerintem, vagy akik a legtöbben így hozzám járnak, meg ugye dolgoztam a Bükki gyógyfürdőn ott is, ez a nyaki és ágyéki szakasz, ugye hát a legmobilisabb részeink. Nyakunk persze tartjuk egész nap, az ülő résznél pedig, hogy rengetegen ülnek egész nap ugye a munkahelyükön. Hát így ez a gerinc deréktáj szakaszára ilyen ötször akkora súly terheli meg. Igazából ezek a rész, ez a nyaki ágyéki szakasz, ami annyira tud fájni tényleg, és ott gerincsérvek alakulhatnak ki. És ugye ezt megelőzéseképpen, vagy már kezeléseképpen a masszázs amúgy nagyon jó. Hát ugye most fájdalomcsillapított, mindenki bebekap egyet, és akkor hát jó, oké, időlegesen elmúlik a fájdalom, ugye most a fájdalomcsillapító nyilván nem a panaszokat szünteti meg, csak éppen az adott pillanatban azt a fájdalomérzetet. De attól függetlenül az oka, amitől ez a fájdalomérzet kialakult, az ugye fennáll, csak egy bizonyos ideig, akkor ott az szünetel. Szóval nyilván mindenképp először mindennek a gócpontját, az okát szüntessük meg, és akkor nyilván utána nem lesz fájdalom.
1: Minden esetben tud segíteni a masszázs? Itt említetted, hogy kinél nem szabad alkalmazni, vannak még ilyen javallatok?
2: Rákos megbetegedett embereket sem szabad náluk, ez az 5 év a fordulópont, 5 év múlva lehet náluk alkalmazni masszázs, ez alól kivétel a nyirok, nyirokmasszázssal, orvosi utasítással lehet masszírozni. Nyirokkeringést ugye elindítjuk, ugyanúgy a vérkeringést, ugye a masszázs a nyirokkeringés, vérkeringés fokozó hatása van, akkor abban az esetben lehet. Milyen vérbőséget okoz, hogy gondolom ez a rákos sejteket nehogy tovább vigyük, vagy tovább
1: burjánzanak emiatt.

0: annak a finom mondjuk levendulának, vagy akármilyen illóolajnak az illatát, akkor megcsap az a jó illat, és akkor már az ember befekszik, és akkor tényleg az, hogy otthon hagyja a problémákat, szerintem igazából ez, ami tényleg az a nyugalom, hogy nincsenek problémák, se munka, se semmi, csak oda most lefekszünk, és akkor most egyet pihenünk, és akkor lefekszik az ember, egy jó masszást vesz, és akkor tényleg utána, ahogy látom az embereket így nap mint nap.
1: Megszépülnek?
0: Igen, felkelnek, és akkor olyan, mintha egy órát, lehet egy napnak érzik, de egy órát úgymond aludtak, és akkor felébred, és fel kell kelnie, de olyan fáradt, olyan kis fáradtság, olyan kis elpilledés kellemes. Van rajtuk, így kellemesen persze, utána így felöltöznek, és akkor hú, akkor most még egy fél óra, és akkor mennek vissza dolgozni. Látszik rajtuk, hogy egy picit akkor így leeresztenek, és akkor utána akkor mehet a nap újra.
2: Egy kis zene, aztán ismét folytatódik a beszélgetés Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőrrel. Rátérünk arra is, hogy milyen időközönként érdemes magunkat megmasszíroztatni. Maradjatok velünk, ez a Paks FM életmód magazinja.

0: tanácsok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőrrel, akitől az előzőekben már megtudtuk, hogy hány masszás fajtát is tartanak számon, több mint 80-at, és most rátérünk arra, hogy milyen időközönként érdemes meglátogatni a masszőrt, biztosan egy olyan esetben, amikor már betegséget kezelsz, próbálsz segíteni, kell egy rendszeresség, megvan, hogy milyen időközönként szükséges.
2: Úgymond nincs megszabva, hogy milyen rendszerességgel kell, hogy most egy héten hány alkalom, de mindenképpen, ha már beállítunk valamit, az legyen rendszeres. Szóval, ha azt mondjuk, hogy akkor most két hetente járunk, akkor tényleg járjunk el. Két hetente, vagy hetente, szerintem attól függ, meg én mondom a pácienseimnek is, hogy milyen típusú igazából. Most nyilván persze nekem jó, hogyha szinte minden nap jönnek, én tényleg nagyon örülök, de hát most nyilván nem mindenki engedheti meg, hogy minden nap masszázs. Hetente, két hetente tényleg ajánlott, vagy aki havonta, de ez mindenképp függ attól is, hogy ő hogy érzi magát, vagy ő igényli-e igazából a masszázs. Nyilván valaki frissítő jelleggel vesz igénybe, az mondjuk teljesen más, de akinek ilyen gyógyító célja, annál azért fontos, hogy rendszeresen.
1: Látjuk kiírva azt, hogy masszázs, van, aki igénybe veheti 60 percre, 45 percre, 90 percre, és még sorolhatnánk, melyik az ideális, mi az, aminek már tényleg van haszna?
2: Hát igazából úgy van, hogy ugye van a teljes testmasszázs, arra ilyen 50-60 percet szoktak megadni, hogy azért tényleg átérjünk mindenen. Hát azért az 50 perc az egy jó gyors, végig suhanunk, azért ilyen kis suhanós, a 60 percbe így szerintem jól bele tudunk férni. Vannak ilyen részmasszázsok, ha lebontjuk, mondjuk valakinek a lábai, amik fájnak, vagy azt kell kezelni sportolóknál jellemző, ugye futball, itt focisták szoktak fél órásra jönni, és akkor csak a láb. Az ilyen 30 perc, 25-30 percbe szokott beleférni. Valaki csak a hátát, ugye a háti probléma, és akkor egy fél órája van, éppen van egy órás ebédszünet, akkor fél órát eljön masszírozni, eszik valamit, aztán visszamegy dolgozni. Valaki rövidebb idő, ez a negyed óra, nálam negyed órás nincs, biztos valaki azt is alkalmazza, ilyen időtávlatokba szoktak amúgy. 90 perc az az ajurvédikus, ez ami hangsúlyt fektet erre, tényleg az a nyugalom, azok a laza mozdulatok. Igen, az már az ilyen nagy kezelés, szóval tényleg, hogy ott már az időben is ott elhúzódunk.
1: Mi otthon, hogyha mondjuk a párunknak nincs ideje elmenni masszázsra, és majd csak mondjuk két hét múlva lesz ideje, mi otthon megpróbálhatjuk egyébként a masszázst, vagy itt is nagyon kell vigyázni, mert hogy árthatunk is.
2: Persze árthatunk is, vannak olyan ugye indikációk, amikor árthatunk, de laza kis átdörzsöléssel, átgyúrással, meg ilyen kis simításokkal függ attól, hogy most milyen erősséggel masszírozunk, meg milyen pontokat nyomunk, meg hát most nyilván csak egy picit oda dörzsölünk szegénynek a nyakához, ha egy picit ott fáj, nem okozunk problémát neki.
1: Milyen olajokat, krémeket használhatunk otthon?
2: Hát mindenképpen ajánlom, hogy ilyen vegyszermentes készítményeket, szóval, hogy ne mérget masszírozzunk. Mondjuk én kókuszolajat, vagy szőlőmagolajat, ezeket valaki napra forgó olajat használ, szóval mindig ilyen hidegen sajtolt olajakat szoktak, vagy masszázskrémbe is próbáljunk ilyen bio fele elhúzódni. Nyilván ott viszont nagyobb a lehetőség arra, hogy valaki allergiás legyen. Mondjuk nálam már volt olyan sajnos, hogy a hölgy maga sem tudta, nyilván én meg nem tudhattam, ő allergiás volt az egyik olajra. Amit használtam, az is egy gyógyolaj volt, egy ilyen bio, és szegényem hívott vissza este fele, hogy hát sajnos, hogy őt az olaj teljesen a háta fel van dagadva, és akkor mondtam, hogy hát kálciumot akkor mindenképp, és akkor szegényem ilyen háromadagos kálciummal meg tudta szüntetni magának ezt a kis panaszt, de igen, figyelni kell. Szóval allergiás reakciót, ugye hát nyilván nem kevés olajjal masszírozunk általában, meg krémmel, válthatnak ki ezek a szerek, de erre azért figyelni kell. Nyilván megkérdezzük az elején, hogy hát fahéj, meg ugye ezek, amik olyan elterjedtebbek, meg allergiás reakciót több embernél váltottak ki, akkor erre figyelni kell, de hát nem tudhatjuk. Most jött később is a hölgy, és nem tudtuk, mert több hatóanyagból tevődnek össze ezek a gyógyolajok is, szóval többféle anyag van bennük, ilyen bio igaz, de hát ugye nyilván az is a természetben megtalálható allergiás reakciót kiválthat, szóval ezekre kell figyelni.
0: Hamarosan pedig az is kiderül, ha nincs allergiás panasz, minden rendben van, akkor honnan tudjuk, hogy jól megmasszíroztak minket? A válasszal mindjárt visszatérünk, vendégünk Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőr a Paksa FM életmód magazinjában.

0: Sok kérdésre kaptunk már választ Várajai Viktória gyógy- és sportmasszőrtől. Például szó volt arról is, hogy milyen masszázsfajták közül választhatunk. A hölgyek és az urak ugye egyaránt szeretnek masszíroztatni, ez is kiderült, mikor nem tanácsos a masszőrpadot választani, és még sorolhatnánk. És akkor térjünk rá arra, hogy mit kell tapasztalnunk a masszázs után. Felfrissülés, vagy kellemes fáradtság, izomláz, fájhat-e valamink?
1: Mindenkinek más, de mondjuk személy szerint én azt élvezem, hogyha megmasszíroznak, és akkor utána úgymond egy ilyen kis teher lemegy rólam, hogy tényleg már nem nyomja úgy a vállamat, jobban tudok mozogni, nincs már az a már nem tudtam, mert fájt, és akkor ott már nem húztam tovább a kezem, mert ott már akkor úgy fájt, ha már annyira mozgás korlátozott voltam, úgymond ilyen kis gyengébb keretek között, de van, akinek persze kicsi izomfájdalommal jár, az is jó amúgy, de én azt nem tudom, én azt nem ajánlom. Nekem is volt olyan masszázsom, amikor olyan nagyon jól megmasszíroztak, jó volt, igaz, de utána 3 napig izomlázom volt, szóval én azt annyira mondjuk személy szerint nem élveztem, mert hát mondom, hát jobban fáj, mint előtte, a számomra annyira nem volt jó, de mindenki más, valaki ezt jobban bírja lehet. Én azt szeretem, amikor tényleg rajtam van ez a könnyebbség érzése, hogy akkor lement egy kis teher a vállamról, hogy már tényleg nem fáj, és most már jobban érzem magam.
0: Az embernek ki kell tapasztalnia.
1: Igen, ez is ugye szerintem emberfüggő amúgy teljesen most nyilván. Igazából legnagyobb problémák nekünk szerintem, hogy ezért kitapasztaljuk azt, hogy az embereknek ezt a fájdalomtűrő képessége, hogy milyen. Mert valaki eljön masszázsra, meg szeret masszázsra jelni, de ő erre a kis lazára, hogy erre a finomra, szóval nem az, hogy tényleg ott
0: ő csak felfrissülni akar.
1: Felfrissülni akar, de igaz, vannak fájdalompontjai, vannak ugye izomletapotásai, szóval itt dolgoztatni is kell, csak azt a kis nagyon apró, nagyon érzékenyen úgymond, és valaki meg nagyon bírja viszont azt, hogy erősen gyúrható úgymond, mert ő bírja nagy magas a fájdalom küszöbe, és ugye ezt, amire az ember kitapasztalja, hogy kihez hogyan nyúj hozzá, és akkor ez, ami szerintem nehezebb a mi szakmánkban, hogy azért minden embernél meg kell találni azt, hogy még ne fájjon, de azért miért erős legyen egy kicsit, és akkor, hogy ezt pont eltelni, hogy akkor tényleg úgy menjen ki, hogy fú, nagyon jó volt, köszönöm.
0: Komoly tudást igényel az, hogy valaki masszőr lehessen. Egy jó masszőr milyen ismeretekkel vértezi fel magát, illetve milyen iskolák vannak?
1: Van a Pécsi Tudományegyetemnek ugye ez a gyógy- és sportmasszőr ilyen OK és felsőfokú végzettséget ad, amit ugye én is elvégeztem, ez ugye 2 éves, és hát már rengeteg ilyen kisebb iskola
0: tanfolyamokkal.
1: Ilyen tanfolyamokkal.
0: A gyors talpalót egyébként mennyire ajánlod?
1: Gyógymasszöröknél annyira nincsen olyan könnyedén megadnák, mert sok feltételnek kell megfelelni. Hát itt az anatómiai része az ugye magas szinten kell anatómiából azért tudást megszerezni, hogy elvégezhessük ezt a képzést. Hát mi nálunk belgyógyászatot, sebészetet, nálunk ilyeneket is tanultunk. Pont ilyen kicsit keveredett az oktatás az ápolással.
0: Mert hogy nem csak ugye a végtagjaink vagy a nyak, hanem a belső szervekre is hathat ugye a masszázs.
1: Hát ugye kívülről is ugye belsőleg is hatunk nyilván, és akkor ezt azért jól ha tudja az ember persze, hogy mire hatunk. Megvan minden csoportnak, egy izomcsoportnak, vagy hátul, hogy hol fáj, és akkor ez belsőleg van egy úgymond ilyen iránytűje. Ilyen ez a reflexzóna masszázs, ez ami talpon is, mindennek megvan a helye, hogy akkor éppen mit masszírozunk. Nyilván egy frissítő masszőr, aki ilyen pár napos, pár hetes képzéseket, ilyeneket nyilván nem tud elsajátítani, azért olyan magas szinten, mint aki tényleg 2 éveket masszázsban, ugye mindig tovább képzi magát az ember. Rengeteg masszázs tanfolyam van, amire úgymond kell is járni, mert van ilyen pontrendszeri követelmény, aminek meg kell felelni, hogy a masszázs szakmában tudjál maradni. És akkor mindig tanulni kell folyamatosan igazából, meg hát mindenki próbál, meg hogy több masszázs, meg minél szélesebb látókör a masszázs világában is. Mindenki próbál ennek úgymond megfelelni, az emberek is ugye újat keresni nyilván ebben is, mint minden másban. Mindig van valami trend, divat, hogy most ez a masszázs, most az a masszázs, de hát nyilván ami legtöbbet segít, mindenki ezt fogja kiválasztani.
0: És hát nyilván azért is fontos folyamatosan képezni magát az embernek, hogy keresett masszőr maradjon.
1: Így van.
0: Mi hogyan válasszunk masszőrt? Mert hogy külső ránézésből ugye az ember nehezen tudja megállapítani, hogy mégis milyen ismeretekkel van felvértezve az, akihez ellátogatunk. próbálgassunk, és akkor kitapasztaljuk, hogy nekünk ki a megfelelő?
1: Persze, mindenképpen, ugye, ha persze elsőre szimpatikus, meg jó, úgy érezzük, hogy jó, akkor nyilván hát akkor maradhatunk az illetőnél, de többet is ki lehet próbálni. Hát amikor általában jönnek be hozzám, mindig meglepődnek, hogy ilyen kis vékony vagyok, meg hát azért lány, meg hogy, hogy hát én most erősen fogok ott masszírozni, hát nem hiszik el, igazából jönnek be, meg régen, amikor dolgoztam hotelben is, meg fürdőn, akkor is, hogy jöttek masszázsra, hát gondolták, ez a kislány most itt mit fog velük csinálni. Igen, és akkor utána meg végeztünk a kezelést, és akkor felállnak ilyen idős kis urak, aranyosak voltak nagyon, hogy hát ők nem gondolták volna, hogy ennyi erő van bennem. Hát én meg csak mosolygok, hát igen, mondom azért. Kicsi a bors, de erős, szokták mondani, szóval nő, férfi masszörnél nyilván vannak különbségek, hát most lányként azért jobb erőre van szükség, hogy azért tudjuk véghez vinni ezeket a kezeléseket. Fiúknak azért könnyebb, de hát én is járok edzeni, szóval nincs gond.
0: Karban tartod
1: így
0: magad
1: van,
0: ezek
1: szerint. Egyébként fontos, ugye, hát vannak a masszöröknek is ilyen tipikus betegségeik, ugye, ilyen kis izomzsugorok itt a kéznél, ugye, persze ezek nálunk is vannak, ugye, hát
0: komolyan igénybe van véve.
1: Mi a csuklónkkal dolgozunk sokat, a tenyérre, hát ugye nekünk ez a problémás terület. Figyelni kell igazából saját magunk is, hogy mind a kezelések is jó hatással működjenek.
0: Ezek szerint a masszörök élete sem fennékig tejfel, de hát nincs olyan foglalkozás és munka, aminek csak szépségei vannak. Általában mindennek vannak nehézségei. A folytatásban arra is rátérünk majd az Egészség és Életmód magazinunkban, hogy vajon hogyan kell viselkedni a masszörnél. Egészen pontosan arra gondolok, hogy mennyire kell beszélgetni, szükséges-e az, hogy beszélgessünk, vagy nyugodtan ellazulhatunk és lehetünk csendben. Nem sokára visszatérünk majd ezzel a témával is.
2: Ez a Paks FM életmód magazinja.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: A stúdióban továbbra is itt van velünk Várajai Viktória, gyógy- és sportmasszőr, életmód magazinunk pedig folytatódik. Benne már kiveséztük a masszázs témakörének jó néhány pontját, nem szorosan a masszírozáshoz tartozik, de fontos, hogy hogyan kell viselkednünk a masszőrnél. Azt ugye megszoktuk, hogy a kozmetikusnál, körmösnél, fodrásznál beszélgetünk azzal, aki dolgozik a testünkön, úgymond, de beszélgessünk a masszőrrel. Lehet, hogy inkább nyugiban szeretnénk lenni, lehet, hogy pont relaxálni megyünk. Hogyan kell viselkednünk?
2: Igazából úgy szokott lenni, hogy bejönnek a kezelő területre, és akkor ugye felfekszenek az ágyra. Általában mi szoktunk hozzájuk egy-két kérdéssel fordulni, és akkor, ha ugye a vevők, a beszélgetős típusba tartoznak, akkor ezt úgyis tovább tudjuk folytatni a beszélgetést mindenféle témában. Aki viszont nem ez a beszélgetősebb, hanem tényleg az, hogy lefekszik, és akkor most csönd, és akkor ő most pihen, úgyis erre a kettő kérdésre röviden, tömören válaszol, és akkor utána pedig csend van. A több kérdés már így nem szoktunk feltenni, hogy érdeklődés céljen, és akkor ez inkább ilyen pihenésről szól. Mondjuk én is inkább ezt a fortáját szeretem, amikor nem beszélgetünk, hanem pihennek, és akkor teljes elmémmel is ott rá tudok hangolódni a masszázsra.
1: Ezt is megtanuljátok nyilván az ilyen képzéseken, hogy hogyan, kihez hogyan kell viszonyulni.
2: Igen. Hát nyilván, mert ugye a beteg emberekhez is másképp, fontos, hogy a masszázs szempontjából az empátia, szóval a beteg emberek, nálam volt olyan tolókocsi is, és jött be, és akkor én egy picit így megtorpantam, de nyilván ugye azt is tudni kell, hogy hogyan tudunk segíteni neki, hogy az ágyra mondjuk egy ilyen embert hogyan tudunk felsegíteni, mert nyilván kell segíteni, csak hát most aki szerintem ilyen kezdő, masszor meg most kezdi el, és akkor gondolom ő is egy picit megtörpenne, hogy hú, most hogy rakjuk fel az ágyra, most milyen pozícióban fogom én őt szegényt megmasszírozni, akkor nyilván erre is többféle lehetőséget tanulunk, hogy nem kell mindig mondjuk felfeküdni sem a masszázságyra, nem elég csak mondjuk kocsiban ül, vagy kiültetjük egy székre, és akkor csak így ráhajol, úgy is lehet masszírozni őket, szóval akinek úgymond mozgáskorlátozás miatt annyira nehézkesebb a mozgás, akkor erre is tudunk figyelni.
1: A gyerekek esetében mennyire kell a masszást alkalmazni, mennyire érdemes, hogyha egy szülő jár masszázsra, és esetleg eszébe jut, hogy a gyerkőcöt is érdemes lenne elvinni, szükség van a gyerekek esetében is, akkor is, hogyha mondjuk nincs semmilyen panasz.
2: Vannak ezek a baba masszázsok is, egészen babakorban kezdődik ez. Szerintem van nekem is lesz kisgyermekem, én is fogom őt masszírozni. Amúgy főleg ebben az ajurvédikusban ott is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy már tényleg babakorban elkezdik őket ilyen olajokkal bemasszírozni. Szerintem fontos, mert nekik is egy ilyen kis lelki kikapcsolódás, úgymond, meg tényleg felfrissülnek, nyugtatólag hat rájuk. Most azért manapság azért elég kis hiperaktív gyerekek vannak, és őket is valamilyen szinten ezzel le lehet nyugtatni, hogy akkor egy picit most feküdj le, akkor most pihenünk. Nyilván őket nehezebb, volt erre is precedens, de és akkor megmondod, hogy most pihenés van, és akkor most egy finom olajjal bemasszírozlak, és nagyon finom illatod lesz, főleg lányoknál lesz sláger. Nekem is van egy 7 éves kishúgom, mindig felfekszik az ágyra, és hogy most ő következik.
1: Rajta gyakorolsz egy kicsit.
2: Igen, ő mindig hagyja magát, hogy gyakoroljak. Szerintem fontos, szeretik amúgy. Szeretik meg persze az érintés, amivel dolgozunk. Tényleg, hogy nyilván őket nem olyan erősen masszírozzuk, csak így eldolgozzuk a kis pici izmaikat, de nagyon szerintem élvezik nagyon. Idősebb korukra meg mindig igazából igénylik majd, hogy valaki masszírozza meg őket.
1: És hát ők is ugye azért az iskolában nagyon sokat ülnek, tábla felé fordulva, ugyanaz az állapot, ugyanabban az állapotban nekik is szükségük van nyilván.
2: Persze,
1: erre.
2: Meg ugye hát nekik is azért iskolában is szerintem már egyre több így a stresszfaktor, szóval egyre nagyobb nyomás nehezedik a egészen picikre, azért talán még nem, de a nagyobbakra, főleg érettség előtt állnak, hát emlékszem, amikor én érettségiztem, hát rám fért volna egy masszázs, ilyen stresszoldásra nagyon jó hatással van, tényleg az egy picit elnyugtatja, ellazítja őket, és akkor jobban rá tudnak hangolódni utána a tanulásra, akkor jól van, üljünk vissza, akkor álljunk neki tanulni.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elárultál nekünk a masszázzsal kapcsolatban, nagyon sok hasznos információ eljutott hozzánk. Várajai Viktóriának, gyógy- és sportmasszőrnek köszönöm az információkat, és hát ugye az interneten is nagyon sok hírt találunk a masszázsokkal kapcsolatban, tehát ki tudjuk választani azt, hogy nekünk mi lenne a szimpatikus, aztán pedig ugye egy szakemberrel érdemes konzultálni arról, hogy valóban nekünk mire van szükségünk. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen, és köszönöm a kedves hallgatóknak is!

0: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a Veszív.

0: Dalát ugye ismeritek már, ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omis környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az otthagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egy oldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljuttatni a paksi jegyzőhöz. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti jegyzői irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári Eke vándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi tolnamegyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
3: Hát az idejében az Eke tábort a Erdélyi Kárpát Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyócsoma falván volt a tábor. Mi Tolnamegye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétenek, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
2: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi Eke vándortábor, valószínűleg akkor is számos tolnamegyei és paksi résztvevővel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: Camille Spandabelé, YouTube, Komár László, Sola Ama velük indul a Best of óránk. A 80-as évek legjobb dalai közül válogatunk. Töltsétek ezt a 60 percet is Pusztai Krisztinával.
1: Paksfm Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a 80-as évek legjobb dalai közül válogatunk a Best of óránkban. Kevés felvételről mondható el, hogy egyetlen sor megváltoztatása is hozzájárult ahhoz, hogy világsiker legyen. Az Air Supply 1980-as All Out of Love című slágere éppen ilyen. A dalt Graham Russell írta, a dalszerzői krediten azonban az Arista Records legendás vezetője Clive Davis is szerepel, ennek oka pedig egy meglehetősen furcsa történet. Az eredeti refrén úgy szólt volna, hogy I'm all out of love, I want to arrest you, de Clive Davis rá tudta beszélni Russellt, hogy írják át ezt a sort. A dal az amerikai Billboard Hot 100-on egészen a második helyig jutott, és az Air Supply első aranylemezes kislemeze lett. Ráadásul Russell Hitchcock énekes, a dal végén egy több mint 16 másodperces hangot tart ki, ez akkoriban rekordnak számított a férfi pop énekesek között. Jöjjön tehát a 80-as évek egyik nagy slágere, az Air Supply-tól.

Paks FM, ami összeköt minket. Továbbra is a Best of óránkat hallgatjátok, a 80-as évek legjobb dalai közül hoztam nektek válogatást. Chris Norman neve sokaknak elsősorban a Smokey egykori énekesaként ismerős, de a 80-as években szólóban is hatalmas sikereket ért el. Az egyik legnagyobb dobása a Midnight Lady volt 1986-ban, és a dal mögött egy igazi slágergyáros állt, Dieter Bohlen, a Modern Talking későbbi egyik fele, írta és producerként is jegyezte a felvételt. A történet viszont még érdekesebb, mert hogy egy legendás német bűnügyi sorozat egyik részében el is hangzott ez a bizonyos dal, és így lett óriási siker. A Midnight Lady 6 héten keresztül vezette a német kislemezlistát, és Svájcban, valamint Ausztriában is az első helyig jutott. A dal Chris Norman 1986-os albumának egyik kiemelt száma lett. Hallgassuk meg!

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér a Best of óránk. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, utolsó óránkban a 80-as évek legjobb dalai közül hoztam nektek válogatást, előtte pedig az Életmód magazinban az egészségünkkel és a lelkünkkel is foglalkoztunk egy kicsit, és volt programajánlunk, illetve kalendárium rovatunk. Remélem, hogy tartalmasnak ítélitek meg az eltöltött közös órákat, maradjatok a folytatásban is a Paks FM-mel, hiszen szabad péntek Best of, aztán Top 50, ne menjetek sehová, szolgáltatjuk nektek a legjobb zenéket, bármi is legyen a program közben. Szép hétvégét!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül, déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most... Következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 15-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Idén is meghirdették a Pajtáska programot Pakson, időközi választás lesz Medinán, bajnoki meccsre készül a PFC, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-éig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
3: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy megkérdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt 2 évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-éig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
2: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
3: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
2: Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti jegyzői irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, akik kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egy oldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljutatni a paksi jegyzőhöz.
1: Paks FM hírek.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
4: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyes Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyócsoma falván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völtség Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerek túrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétének érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy tetszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt a belet, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
2: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel. Bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagydorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyház büntetésre ítélték. Őrizetbe vételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén, holt versenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30 veszi kezdetét. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: most a Paks FM-en.
1: Na megjött a hangom.
2: Igen, de próbáltam, hogy tudsz-e hang nélkül beszélni, mert egyébként hanggal mindenkinek megy.
1: Figyeld, van olyan nézésem állítólag, hogy tudok hang nélkül is beszélni.
2: Legalábbis üzenetet küldeni.
1: Igen, igen, igen, viszont kéz nélkül is tudok az olaszokkal ellentétben, mert ugye van ez a klasszikus poén, hogy hogyan tudsz lenémíteni egy olaszt, kötözd le a kezét, és akkor nem is tud beszélni sem, tehát ez az egész kognitív dolog. Nos, szóval én azt gondolom, hogy Gabi, gondolom, hogy a jól megérdemelt pihenését tölti valahol, de ahogy ismerem...
2: Szigetel.
1: Szigetel? De szerintem hallgat bennünket, mert amilyen ezek képes, pontosan azért, mert attól fél, jogosan, hogy amikor nincs itt, akkor beszéljük ki. Ugye ez kicsit olyan ez a szabad péntek adás, mint egy osztálytalálkozó, hogy nagyon ott kell lenned, mert ha nem vagy ott, téged beszél ki mindenki.
2: Igen.
1: Úgyhogy szegény Gabi, sajnálok előre is. Én nem akartam, a strasszivit bele bármi is történik. Illetve hadd kezdtek a kedves hallgatóknak egy jó hírrel, azon kívül, hogy rossz hír, hogy mi vagyunk ketten, és Gabi nincs, legyen egy jó hír is. Jövő héten nem leszünk, talán!
2: Igen, mindenki jól megérdemelt, hogy hívják, állami ünnepét.
1: Egy augusztus 20-án pénteken?
2: Igen. Nem, az csütörtökön, csak lesz, ugye csak... már a szombatot a pénteket már ledolgoztuk múlt szombaton.
1: Így van, úgyhogy...
2: A legjobbis jobbak.
1: Hát, ezek nem tudom, hogy mennyire van értelme ezeknek a szombati munkanapoknak. Én azt gondolom, hogy népgazdasági érdek nem fűződhet ehhez hozzá, mert ezen a napon általában a magyar dolgozók, nyilván nálunk nem, én meg legfőképp nem, de a nagy általánosságban létszámnak is kevés, nem? Tehát amikor be kell menned szombaton, akkor úgy állsz hozzá, vagy úgy, nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol ezt nem teheted meg, de aki teheti, az bemegy, ott van.
2: Vagy be sem megy, mert esetleg kötelező szabadság.
1: Akkor igen, hát nálunk kötelező szabadság volt.
2: Ez azért sokat számít. Viszont azt mondják, nemzetgazdasági szempontból a 4 napos hosszú hétvégék megérik.
1: Mert mindenki költ.
2: Hát így van, megy ide-oda wellness.
1: Jó, hát ez, egyébként ne felejtsd el, hogy nagyon sok fejlett demokráciában már, ahol igazán működik a gazdaság, bár nem sok van mostanában ilyen, de ott kísérleteztek a 4 napos munkahéttel is, és azt mondták, hogy oké, a 4 nap alatt is, hogy benn voltak 10-12 órát, és sokkal hatékonyabb volt a delikvens, vagy a dolgozó, mint amikor 8-szor akkor járt be. Tehát inkább az alatt a 4 nap alatt többet termelt, mint egyébként az 5 napos munkahét alatt.
2: Megvan a klasszikus példa a bolti zacskós tejről?
1: Hogy? Nincs
2: hát
1: meg.
2: Ugye az elején még mossák a rendszert, ezért sok vizet tartalmaz. A végén már mossák, ezért sok vizet tartalmaz.
1: Ezért szerdán, amit töltöttek, csak azt szabad megvenni, szombaton is.
2: Nem, én úgy gondoltam, hogy a napon belül, de hogy nálunk viszont ugye minél több a napkezdés, mert hogyha 8 órát dolgozol, ugye akkor is ugyanannyi a napkezdés, mint hogyha 12 órát dolgozol.
1: Ja, így van, és ugye? Az effektíve és akkor... tényleg munkával töltött idő, ugye az sokkal több egy napra kivetítve is.
2: Ugye? Tehát akkor jó ez meg, ugye? Na végre valami, ami helyére kerül. Viszont ma nincs Gabink, nem muszáj olyan elitistáknak lennünk.
1: Tehát lehet, bármilyen hülyeséget beszélhetünk, nem fog kiakadni, nem fog rángszólni.
2: Nem, és éppen ezért egy kicsit nosztalgiáznék a kocsma hangjával. Jársz még kocsmába?
1: Mostanában újra kezdtem.
2: Na, de igen,
1: visszaeső, mi volt visszaeső kocsma látogató lettem hajnalba.
2: Mi volt a kimaradás oka?
1: Hát az, hogy reggel nem tudtam menni, mert úszni jártam meg ide-oda, de mivel most más a munkarendem, és reggel nem tudok elmenni úszni, ezért valami pozitív történjen a napkezdésnél, elmegyek a kocsmába, iszok egy kávét.
2: Na, mesélj egy kicsit, nagyon sok minden történt a legutóbbi időkhöz képest, megváltozott a kocsma, mások a hangulati elemek, mások a témák, más a bizalmi faktor, vagy hogy mondjam, tehát?
1: Hát többet nem isznak az emberek, tehát itt a fogyasztás nem lehet reggel látni, hogy aki addig is sokat fogyasztott, vagy túlfogyasztott, az most is túlfogyaszt, akinek határozott véleménye volt a világról, most is határozott véleménye, nagyon nagy dolgok nem változtak.
2: Oké, de milyen irányúak? Tehát régen azért elég sokat, hogy is mondjam, hoztál olyan információkat, hogy a fennálló hatalom nem annyira, hát hogy is most, mondjam, tetszett a kocsmának. Most mi a helyzet?
1: Most egy kicsit ez a vonal egy kicsit, hogy is mondjam, tompult. Tehát most azt látom, hogy egy picit még türelmesek az emberek. Tehát, hogy 3 hónapja van a Tisza, ezt még szidni lehet, meg van is miért biztos az ember, de most még ez nem sík. Tehát itt még ezzel nem vagy előrébb, nem. Tehát ez a vonal nem annyira. Általában lehet ugye most, hogy az asszály, hát azért a beszédtéma van bőven. Ugye Pakson meg főleg, hát most mi lettünk a
2: az ország közepe.
1: A világ közepe lettünk gyakorlatilag, ugye itt mindenki vízügyi szakember lett mostanában, mindenki helikopter, ugye, hogy jó volt, vagy nem volt ez a helikopteres dolog. Itt is megosztanak erősen a vélemények.
2: Majd erről is elmondhatod a sajátodat is.
1: Hát igen, van.
2: Sajnos most nincs a Gabi, aki egy kicsit markáns véleményt fogalmazott meg, hadházihoz közel állót.
1: Igen, hogy mondjam, tehát nincs itt tényleg, tehát most a Gabiról azt
2: hallom. De nem, most nyugodtan mondhatjuk a véleményét, ő eddig is ezt mondta, hát tehát én most neki, nem érzem kifigurázásnak.
1: Neki, amikor Magyar Péterről van szó, azért van.
2: Na, de... ez volt egy kicsit erős, tény is valahogy nem a szíve csücske, de ettől független azért abban is mindig van valami, amit mond.
1: Abszolút.
2: Csak nem tudjuk azt, hogy ez most egy kicsit előre szaladtak a szekér a lovakhoz képest.
1: Jó, akkor most...
0: Szabad Péntek című műsorunk best of összeállítása. Most a

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Arra vagy kíváncsi, hogy ez a helikopteres, hogy ugye lejött és kezeli a helyzetet. Egyébként meg azt, ezt én sem értem.
2: Hát azt nem tudjuk, hogy kezeli a helyzetet. Igen. Maradjunk, hogy a marketing azért tovább is működik. De ez kell sajnos a jó népnek.
1: Nem tudom, hogy ez pontosan kell-e az, hogy ez a one man show menjen tovább. Tehát mindent Magyar Péter old meg. Tehát lehet, hogy itt már érdemes lenne. Jó, viszi magával a minisztereket, viszi magával a Ruszin Szendi Romuluszt, ugye, aki hát ott van, és mutatja, és vezényli, és bemutatja, tehát azért őket is, tehát van mindig egy B-verzió is megmutatva, de egy picit erősnek, egy kicsit sok ez, tehát hogy sosem alszik, fehér vasalt ingében mindig nyilatkozik.
2: Jó,
1: tetszik, amit mond, tehát nem mondom, én gyakorlatilag ezért szavaztam rájuk, hogy nagyjából ez az irányvonal menjen. De hogy mindig, mindenhol neki kell lenni, egy kicsit, tehát valószínűleg egy később, hogy ezt visszaveszik.
2: De nem ez, most ne értsél félre, én csak fel akarom menteni. Nem erre van a magyar embernek igénye, hogy egy fókusza van, egybites vagyok, én magamból indulok ki, elnézést kérek akkor mindenkitől, és egyre tudunk figyelni, maximum annak az ellentétére, és el kell döntenünk, hogy a kettőből melyik.
1: Hát van azért a tisztakoromban rengeteg olyan arc, aki esetleg képernyőképes, fogalmazóképes.
2: De tudja azt mondani, mondtam, az hogy mi nem például tudjuk befogadni.
1: Esküvel, ezt
2: igen,
1: beszéljük.
2: Igen, oké. Írd fel magadnak. De esküvel. Mi nem tudjuk befogadni a többit. Mi egyfajta kommunikációra vagyunk ráállva.
1: Az, hogy kiáll a cár.
2: Így van.
1: És elmondja
2: ez a magyar néptélek.
1: Ez volt Orbán Viktor feladata.
2: Igen.
1: Is. Bármit megoldott.
2: Igen.
1: Azt is, amit nem kell. Amit... Igen, olyan volt, hogy sósabb, minden megoldott.
2: Az egyik, de ezt talán a múlt héten is elmondtam, hogy igen. Az egyik köztársasági elnök jelölt, a Romsics Ignác, az valahogy azt mondta, hogy amikor figyelte a finn és a magyar fejlődést, és az valahol a 19. század végén tért el, addig nagyjából mi vezettünk, majd egyenlet volt, és akkor az első világháború után ők mentek főfele, mi meg nem annyira, és hogy egy dolgot tudott különbséget tenni, nem, hogy mi többet iszunk, ők többet isznak,
1: igen.
2: De nem is lehet azt elviselni.
1: Rohadtak, ebben is jobban.
2: Igen.
1: Finlandia.
2: De még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez lehet az oka, hogy egyszerűen az egy szabad paraszti társadalom volt, mi meg egy kicsit olyan jobbágyosak.
1: Elképzelhető.
2: És hogy a szabad parasztnak sokkal több kötelezettsége volt a felelősséget vállalni, és jó döntéseket hozni. A jobbánynak nem volt sok mozgáskeret.
1: Ez a kognitív, hogy mondjam, a tömegnek a kognitív önértékelési, ez a veszteség, ez mindig látható, tehát most a Tiszánál is. Tehát ugye egyszerűbb az embernek, nem kell gondolkodni, hozzácsatolódok a nagy tömegekhez, azokat az irányelveket próbálom vallani, vagy azt mondom, és akkor megvan oldva, helyettem is, megmondják, hogy mi az irány. Tehát sajnos mi ebben...
2: Na akkor az én logikám nem rossz.
1: Abszolút
2: tehát lehet,
1: jó.
2: Hogy igazam van, hogy egy száratyúcsra tudunk figyelni.
1: De fáj ez nekem, ki kell mondani, ilyen strasszé igazad van.
2: Nem,
1: igen, tehát ez látható.
2: Nekem meg az, hogy abban, amiben igazam van, az fáj nagyon.
1: Igen, és láthatod azt, hogy például a jelen pillanatban is, ugye a választások után ugye 1 millió szavazót vesztett a Fidesz nagyjából, és akkor abban nagy része, ahogy a Tiszához pártolt át. Tehát ugye ez a kognitív önértékelés, vesztés, ez sajnos ebben belünk van kódolva, de én azt gondolom, hogy minden beszélgetésünk vége ugye az oktatás, hogy merjél önállóan gondolkodni, ha valamit a Facebookon kommentelsz, vagy mit, nézzél már egy picit utána, próbálj meg több oldalról. Egyébként feliratkoztam, tehát a Hír TV-nek vagyok a lelkes táborában, benn vagyok.
2: Na, ez,
1: ami
2: ezt, írd
1: zártak.
2: Fele, ezt írd már fel egyszer, ezt mert erre is nagyon
1: a DPK, várjál, nem, a Harcosok klubjában, hogy benne vagyok, onnan még, igen,

0: gondolataidra, hogy meg tud mérni, hogy a tiédnek van egy gyengesége?
1: Hát például ebből olyan felmérések jönnek nekem, és ott szavazok is, és például, hogy a helikopteres, miért kellett helikopterrel menni? Hát nyilván ott a Hír TV közönsége, az teljesen is. Három olyan lehetőség volt felkínálva, ami nem is volt az az opció, amire én gondolok, az nem is volt benne.
0: Hát valószínű azért, mert ilyen volt, megtanulták, hogy hívták ezeket, ezek a kommentek a...
1: Nem csak a kommentek, mi volt ez, amit körbe küldtek, nemzeti...
0: Konzultáció.
1: Igen, tehát ezen a tematikán keresztül és ezen a szemüvegen keresztül próbáljuk most is nézni a világot egy ekkora vereség után, tehát nem lehetne tanulni. Jó, nyilván, ugye elmondta talán az utolsó tusványoson, mert nem tudom, hogy lesz erre még pénz, vagy nem. Az utolsó nagy tusványoson, ugye Orbán Viktor, hogy nincs idő most az önmarcangolásra.
0: A sebek nyalogatására.
1: De ez mi? Tehát egy ekkora történelmi vereséget szenvedek, én vagyok a vezér, mindent magamra húzok, és amikor ekkora bukta van, akkor elmegyek ezért a Trombita Fesztiválra, mit tudom én, Szerbiába.
0: Jó, ő az irányt megadta, a többiek tudják, hogy merre kell menni, ő most a megfelelő emberekkel, világi Oszkár...
1: Megfelelő emberekkel, igen, azok, hát milliárdosokkal, hogy lement, jó volt, örülök, hogy jól érzi magát, nagyon-nagyon jó, tehát még amíg lehet...
0: Hát és a kultúra mindenkinek jót tesz.
1: Tegye meg, neki is kell a pihenés. Erre vártunk már nagyon régóta.
0: Jézus, hogy jól megírná, hogy pihenés, ezt csak támogatni tudjuk.
2: Szabad péntek best of összeállít.

0: Péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Például én szoktam nézni a Pakson, hallottam, stb. Ezeket, és volt olyan kommentelő, hogy jaj, miért az erőművel foglalkozik a paksi önkormányzat, amikor ez egy, mit tudom én, amúgy is, és mivel kéne foglalkozni, utak, járdák felültet, stb. És figyelj, volt egy ilyen, ami meg lettél szólítva.
2: Én?
1: Igen, hogy egyáltalán kell-e a Paks FM.
2: Ja, igen.
1: Olvastad?
2: De nem, ezt nem olvastam, az ilyeneket rád vízom, mert hozunk majd.
1: Nagyon jó, mondjuk, tehát mit anyánkos, tehát nagyon, vagy mi hazánkos, tehát nagyon.
2: Pedig ők is megkapták mindig is a lehetőséget, tehát nincs ezzel egyébként semmi gond.
1: Jó, de hogyha nem, tehát ez nem azt a politikai nézetet, vagy nem azon az oldalon játszanak, ahol mondjuk jó magam, elhiszem, hogy sírtő lehet, hogy na ez a nagypofája Jóska bejön, és akkor miket mond.
2: Jó, az igen, de én szeret... annyira visszafogott vagyok, és annyira hülye gyerek vagyok, én mindenkire annyira nyitott vagyok, tanítsál, mit nem látok jól.
1: Igen, én is azt mondom,

0: akkor álljunk le, beszéljük meg, mondd, hogy mit szeretném, mit nem, és akkor mindig az az egyik ilyen beszélgetésnél oda is írtam, hogy imádok itt macska körömbet vitatkozni, mert pontosan kiszámítható a reakció, jön a röhögős jel. Tehát nincsenek pro-kontra, vagy érvek, vagy esetleg az AI-ba beüti, vagy nézzen utána, mert nem egy nagy vászisz, és akkor, de még az se. Röhögős jel, le van tudva, hello, szia. Ezekre nem tudok mit kezdeni, és akkor pontosan itt volt az, hogy a Paks FM-ről is szükség van-e. Én úgy gondolom, hogy minden médiumra szükség van, minden glinumban lehet tájékozódni, mindenki jó valamire, ha más nem elrettentő példának. Más, én úgy, ezt is meg kell hallgatni. Mind, ahogy én is például nem mondom, hogy a Hír TV-t zárják be. Inkább kíváncsi vagyok, hogy ott mi zajlik, mik a napi politikai hozzáálláshoz.
1: Mik a narratívák? Nagyon fontos, hogy egyébként nagyon érdekes.
0: Egyelőre még a vesztes oldalon, az mostani ellenzék oldalon, még mindig a sértettséget érzem, és a frusztrációt.
1: Miért te is az lennél, hogyha csupa nagy dolgot és jó dolgot akarsz kommunikálni, csinálni, és akkor nem értik meg ezek az ösztönlények, ezek a véglények azt, hogy egy nagyívű gondolkodás mellett az ő kicsinyes legyen, nem tudom én, kaja, pia, ól, tehát mint a disznóknál, és akkor ennyire ösztön szinten vannak, miközben nagyívű, hosszú távú gondolatok,
0: nemzeti megmentés. Tehát nem vagyok elég nemzeti. Nincsen.
1: Hát nem vagy elég nemzeti megmentő.
0: Értelek.
1: Hát, és ez a kérdés.
0: Jó. Fél, nem fog tudni sose úgy gondolkodni.
1: De nekem ezzel sincs bajom egyébként, csak soha nem hajlandó senki elmondani, hogy hol vannak azok a töréspontok, amiket én nem látok. Mert akkor mindig jönnek a tudjukik, de én nem tudom. Segítsetek rajtam.
0: Igen.
1: Név szerint, ha lehet. Vagy tudod mit? Ha csak keveset tudsz nekem, az is elég, csak adjál nekem segítséget.
0: Na jó, ugye nem támpontot. Lehet, hogy most mi nem értjük meg a magyar néplelket, mert volt egy ilyen...
1: Most megint ilyen kézzel, hogy
0: lehet, hogy mi nem értjük meg. Így van, vagy annyit értek hozzá, mint ló a mozijegyhez. Mekkora hasonlat volt ez, ugye Márta Imre, mikor elmondta, hogy a Paksi vezetés, tehát itt azért elég kemény dolgok hangoznak el. Egyébként meg, ha már Márta Imre, meg ugye ez az egész erőmű dolog, létezhet az, hogy 2018-ban többen is jelezték az erőmű akkori, stb., hogy nem lesz jó. Tehát most a Paks 2 is eléggé necces.
1: Szerintem a szakma tudta.
0: Na, de hát ha a szakma tudta, tehát ezt sose értettem, tehát én, ha otthon vagyok, tegyük fel, és látom, hogy kezd a plafon repedezni, meg így, akkor megelőzöm a bajt, alátámasztom, kijavítom, stb.
1: Igen, de te otthon akarsz maradni. Itt mindenki úgy él, hogy utánam az özönvíz.
0: Na, de azt
1: az nem... állami cuccoknak sajnos ez a velejárója.
0: Jó, de akkor visszakérdezek. Ki a felelős? Miért nem lehet megegyezni? Vannak ott emberek, akiknek nagyon-nagyon vastag fizetést kaptak, pontosan azért mindig az volt a duma, hogy mert ők vállalják a felelősséget. Hát olyan nincs, hogy megkapod a fizetésedet, aláírod, ott a neved, ott a bizottságban a neved, ott van, és akkor amikor meg a teszihabot elviszed, amikor meg jön a fekete leves, akkor meg, hát az nem is én voltam. Tehát ezt de kéne egyszer
1: nem, igazad van.
0: Kicsibe és nagyba is.
1: De ehhez zárni kéne a szakmának. Erről a múltkor is beszéltünk, mert itt nagyon sokszor olyan vezetők is vannak, és elnézést kérek egyébként mindenkitől, mert egyszerűen vannak, akik elfáradnak, és már nincs kedvük küzdeni, tehát most ne értsen félre senki, akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát ez tényleg nagyon fontos, és tisztelet a kivételnek. Aki nem karrierista, de nem egyszer se kétszer látjuk azt, hogy azért kapod a fizetésedet, hogy a politikát kiszolgáljad, nem feltétlenül a szakmát.
0: Oké.
1: De ha a szakma... Az állami vállalatoknál, bocs.
0: Jó, a szakma, akkor nevezzük meg. Ugye Márta Imre mondta, hogy Süli Jánosnak küldte ezt a levelet. Akkor Süli János miért nem reagálja le, hogy jó, de én megpróbáltam ezt meg átvinni.
1: Megkerestük a Jánost, azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm a megkeresést, de egyszerűen
0: nem foglalkozik vele.
1: Nem. Ő nagyon szépen elmondta, amiket el kellett mondani, de azt mondta, hogy őt már fele nem tartja hitelesnek, mert úgyis azt fogják mondani, hogy politikusként nyilatkozik, tehát így nem látja értelmét. Tehát pontosan a vitakultúránk hiánya, mert egyébként tök normális lenne bejön, én igen. Nagyon jó szakembernek tartottam.
0: Én hiányolom ezt egy picit.
1: Igen, és mi meg is kerestük, mert megkerestük, de azt mondta, hogy higgyétek el, nem lenne jó vége. Nem az, hogy itt közöttünk, hanem egyszerűen, hogy kommentől kezdve, tehát, ami, tehát nem azzal vitatkoznának, ami, hanem az, aki. Most bocsánat, érte.
0: Értelek, ez baj.
1: Ez gáz.
0: Hogyne, ez baj, tehát én azért szoktam...
1: Hát nem lehet szembesíteni egymással a kijelentéseket, most bocsánat, érte. Mert ugye Aszódi is mondta, a igen. Márta is mondta, és biztos vagyok benne...
0: Mindenki azzal a formával jön elő, hogy ő bizony megmondta előre.
1: És lehet, hogy tudták, hogy a János nem fog bejönni, tehát azért mondtak nevet, hát, hogy még hitelesebb legyen.
0: Jó, nem feltétlen hozzánk, hanem bárhova, tehát az országos médiában. Az országos médiában lett megszólítva.
1: De mi tudjuk, hogy meghívtuk. Az, hogy más meghívta, azt nem tudjuk. Érted? Azért értem. Nem tudunk felelősséget vállalni.
2: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Hát figyelj, azért tudunk mi olyanokat mondani, amiből országos hír lesz. Tehát azért, mondjuk, ha a paksi fociról van szó, és a Bognár Gyuriról, akkor már sikerült egyszer-kétszer túllőnünk. Tehát lehet, hogy ebben is sikerült volna.
2: Hát nem biztos, hogy ez a cél.
1: Nem. Nekünk biztos, hogy nem. Nekünk az lenne a cél, hogy világosan lássuk, és tudjuk meg, hogy nem az, hogy ki a felelős, lehet, hogy ez is fontos. De mik azok a mechanizmusok, amelyek akár a szakmát eltérítik a szakmát. Mert én tudom, én hallottam itt rengeteg olyat az elmúlt időszakban, hogy mit kéne csinálni. És úgy néz ki, hogy sajnos ezek be is érnek.
2: Főleg főképpen, ami elmaradt. Mit hát kellett
1: igen,
2: volna?
1: Igen, és ez nem jó. Tehát éppen mondták, hogy a magyarok akkor termelnek áramot, amikor olcsó, és akkor vesznek, amikor drága. A csehek pont fordítva csinálják, és mennyivel jobban élnek belőle.
2: Hát természetesen, mondjuk a cseheknél is most egy-két vízerőmű leállt.
1: Hát jó.
2: Ott
1: hát
2: a mai napon, az... de hát mondjuk ők vagy valahogy kibírják, meg ez az ő problémájuk.
1: Igen.
2: Ez az űrge gondja, hova teszi a földet. Mi nekünk a saját, mi hova tesszük a köveket, ez meg a mi gondunk.
1: Igen.
2: Ugye hát itt visszakanyarodva erre, mit szólsz ahhoz, hogy a holnap délelőtre ugye a pártelnököket meghívta Magyar Péter Paksra.
1: És szerint egy lesznek. Nem csak vagy a
2: pártelnököket. A pártelnököket. KDNP, Fidesz.
1: Bele az Orbán Viktor is?
2: Igen. Tehát Fidesz, KDNP, mi hazánk. Hát egyik sem megy el, természetesen ez várható is volt, de hát ez egy nagyon jó, hát az megint egy kis politikai fricska, hogy el lehet mondani, majd holnap lejön, és akkor majd elmondja Magyar Péter, lám, ennyire foglalkozik az ellenzék a magyar problémákkal. Jó, mondjuk a meghívó benne volt az, hogy bemutatja.
1: Én sem leszek ott.
2: Nem, a jelenlegi megoldást azokra, amiket ti nem csináltatok meg 16 évig. Tehát most erre az invitálásra ki az, aki ugrik, hogy hú, de akarok...
1: Vállalni a felelősséget.
2: Orbán Viktor eddig is, ugye mindig, tehát foci VB... Ja, és akkor a kommentek voltak, hogy ha foci VB döntőt rendeztek volna Pakson, vagy Trombita Fesztivált, lehet eljött volna. Tehát mindig van egy-két... De a legnagyobb komment ugye az az volt, amikor ment ez a helikopterre, jön, meg nem jön, meg na, érdemes volt, és a többi. És azért ott mellette megjelent az, hogy egy mikrobusszal jött le az egész kormány. Tehát nem mindenki külön levezettette magát, meg motoros rendőr, meg lezárások, meg anyámkénye.
1: Meg villogó.
2: Beültek az autóba, lejöttek itt, megbeszélték, hogy meg kell, hazamentek az egész kormány. És akkor még egy helikopterrel, ami az én meglátásom szerint, ha nem lesz ez rendszeres, és nem lesz ez, nem bevásárolni jár vele, vagy nem a családot fuvarozza a foci meccse, vagy ide-oda, addig ez akár indokolt is lehet, hogy miniszterelnök egy katonai géppel, egy atomerőművi válsághelyzethez lejön, tehát lehet egy ilyet így is nézni, lehet úgy is nézni, hogy na, ez is kezdi a luxizást, itt van a Fidesz 2.
1: Hát ez, azért az nem esküvőre, igen, tehát azért igen. Ezt ne felejtsük el. Kérdés, hogy volt-e létjogosultsága, de azt gondolom, ha ez lesz a legnagyobb hibája, akkor ez egy sikeres ország.
2: Mi lesz a folytatás? Tehát várjuk ki. Én azt gondolom, hogy a kritikákkal persze nyilván lehet azonnal ráugrani, az ellenzéknek ez a szerepe. Legyen, hívja fel a figyelmet azokra, hogy ne, hogy jó irányba menjünk, tehát kell a fék és kontroll, mert ilyen pillanatban nem nagyon van a közvéleményen kívül ugye a parlamentben, mert ugye bármit el lehet vinni. Na de nem is érdekes, ez a lényeg, hogy ugye volt ez a fotó, és ki volt téve, hogy indulunk Paksra az egész kormány, és valaki hozzáért, remélem a vak vezet.
1: Jó, hát ezek...
2: Persze, de én imádom. Tehát ezeket a szarkasztikus...
1: Én szerintem ezeken nem kellene egyébként megsértődni, és az ilyet el kéne tudni engedni akkor is, amikor ezek a... Ez nem body shaming, hanem tehát tegyük fel, hogy nem annyira szereted a
2: nekem ez belefér. Formát.
1: Nekem is.
2: Nekem ez belefér, amikor velem ércelődnek így, és azt mondom, és jó
1: és
2: poén.
1: És az is belefér.
2: És jó poén, akkor azt tudom, hogy oké, rendben. Tehát,
1: legyen benne egy kis szellemesség, igen.
2: Szerintem nem hiszem, hogy ez bántó. Kicsit átestünk a ló másik oldalára, már nem lehet viccelődni a melegekkel, nem lehet viccelődni a
1: de most ez mennyire viccesebb ember. Így, hogy tulajdonképpen lehet, ha rossz májú vagyok, akkor tényleg azt szeretném, hogy a kormány, hát hogy is mondjam, úgy bukjon meg, hogy hát megdöglik, már bocsánat a kifejezésért, de nem azt mondom, hogy dögöljetek meg, zuhanjatok le.
2: Azt remélem, nem a vak vezet.
1: Már bocsánat, igen, tehát azért egészen más, nem?
2: Így van, és imádom ezeket a kommenteket. Van egy-kettő teli találat benne. Mondjuk sajnos a nagy része még mindig a a feltétlen elfogult indulat és gyűlölet, ami nem
1: hát
2: értek.
1: Ilyenek vagyunk, frusztráltak vagyunk. Tehát igen. Változtatni kéne ezen az egészen, de ha már itt tartottunk, akkor Dunánál majd a kavics kérdést is azért fel kéne tennünk.
2: Hogy a kő honnan lesz?
1: Igen.
2: Hát nem
1: igen.
2: Abból a bányából lesz, ugye?
1: Igen, ahogy... de utána meg, hogy a felajánlások, meg az osztrák, meg a...
2: Hát ez egy nyílt üzenet volt, ugye azt mondta Magyar Péter, hogy...
1: Na de erről beszéljünk érdekes. A következőben, mert megint beszélgettünk már egy ideje.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek, Józsival vagyunk ma ketten, úgyhogy egy kicsit tényleg szabad péntek van, és egy kicsit akár kocsmásra is vehetjük a történetet, legalábbis a kocsma hangjára. De ott tartottunk, hogy most
2: milyen... Kis csónakom leng a Duna vízén. Ja, azon most...
1: Az most egy kicsit sajnos durvább a helyzet. Na, szóval ott tartottunk, hogy mi van a kavicsokkal.
2: Mármint? Milyen kavicsokkal?
1: Hát a felajánlásokkal.
2: Tehát ja, igen, okay. igen. Tehát ugye itt volt azért egy meglehetősen határozott felkérés, vagy frivol megjegyzés, hogy ugye a Strabag volt az első.
1: Jogos?
2: Én azt gondolom, hogy
1: neked
2: igen.
1: Neked eszedbe jutott volna egyébként, hogy elvárod magyar vállalatoktól, hogy odaálljanak, miközben ők adót fizetnek, egy csomó más helyen...
2: Nem elvárás.
1: Na, ezek szerint a Józsi rosszat szólt, úgyhogy már jönnek is neki az utasítások.
2: Nem elvárás, de amikor ugye arról volt szó, hogy az Orbán rendszert kialakítja azt a nemzeti és nagybetűvel felelős tőkés rész, réteget, vagy vezető réteget,
1: te még gazdasági vetted, réteget. Bár te az elején ezt támogatod.
2: Komolyan, igen. Én azt gondoltam, hogy ezzel a kétharmaddal, ezt végre ezt
1: te mindig vinni. A dél-koreai példát hoztad, emlékszem.
2: Igen, mert pontosan ott is, ott ők ezt meg tudták csinálni.
1: Hát ez az, hogy ők meg tudták csinálni.
2: Hogy ugye volt az, hogy oké, tehát ugye, hogy lehet, tehát támogassam azt, aki erre alkalmas, legyen óriási koncernek, legyenek, meg nem tudom még, amik viszont viszik az ország gazdaságát előre, tehát a piaci helyzetben megállják a helyüket, termelnek a magyar államnak, tehát adót fizetnek az embereket, stb. Tehát nincs nekem ezzel a koncentrációval semmi bajom, nem baj, hogyha ha globálisan van 5-8 magyar globális vállalat, viszont hasít. És társadalmi felelősséget vállal azzal, hogy adót fizet be, meg ha baj van, akkor segít. Létrehoztuk ezeket, és gyakorlatilag egyszerűen kiürült
1: csak ez volt a duma.
2: Hát létrehoztuk őket, tehát vannak. Csak hát nem nincsenek. Felelős. Az a baj,
1: de hogy bocsánat, hogy csak abból tudnak élni, hogyha a magyar, lejtős pályán fociznak.
2: A piacon nem tudnak létrevenni. Tehát eleve rosszul lett összerakva, tehát ez egy szivacsos szerkezetű az egész, nincs ebbe tartás, nem tud, vagy a májunk, attól, ha már a kocsma hangja, ugye nem tudnak a piacon megélni, ez szinte biztos, és ezt többször is láttuk is már, tehát egyszerűen nem megy. De ha már itthon van, és akkor ilyenkor kellene az, hogy oké, én vagyok az, aki igen, jól járt ezzel a rendszer, hát,
1: de akkor nekem ez járt.
2: A társadalmi felelősségvállalás az, ami nincs. Tehát ezért nem mindegy az, például, hogy valaki egyszerűen csak tőkés, vagy, mint általában fejlett nyugati országokban, felelősséget is tud vállalni. Tehát nekem az sem lenne baj, ha királyság lenne, esküszöm, ha az a király normálisan vezetné az országot, és látom azt, hogy itt azért szépen ketyegnek a dolgok.
1: Vagy te vagy a király.
2: Tök mindegy, hogy ki a király, de te nem érdekel. Legyen neki nagyon-nagyon jó, hogyha az országot viszi, és olyan dolgok történnek, ami nekem tetszik, vagy kevés olyan dolgok történik, ami nem tetszik. Na de ez nem így történt, hanem megtörtént a tőkésítés, hogy nem Orbán Viktor legjobb barátja, ugye Mészáros Lőrinc a veje, a lánya, a minden, és ugye ilyenkor szoktam idézni Bödösnek az egyik kedvenc mondását, hogy mindenki milliárdos lett, hol van a pálya a fociban, hol
1: felcsút.
2: Felcsúton még az a patkány is, amik átszaladta egyszer a bádok tetőn. Tehát aki bármilyen kapcsolatba került Orbán Viktor, milliárdos lett, és az a baj, és ez se lenne bajom. Nem, ha tényleg az ország veje, a Tiborz ekkora talentum, ha bánom én, legyen az övé, amit csak akkor működtesse rendesen, de nem ment. És ilyenkor, amikor ezek az óriási vállalatok, a NER, tehát Nemzeti Együttműködés rendszerében fölhizlalt vállalatok igenis vállaljanak felelősséget, ha baj van. Most lehetne megmutatni, hogy ki a Jani, nem?
1: De figyelj, most ez egyébként érdekes.
2: Nem elvárható, de ez és ahogy megemlítettem Magyar Péter a Strabagot, aki egy osztrák vállalat, ő egyből tudott lépni, mert náluk ez működik.
1: Hát van kultúrája hozzá.
2: Van kultúrája, akkor miénk is elkezdtek kapkodni, mikor mondta, hogy hello, ti hol vagytok? És akkor most kezdenek, hogy jó, akkor hozzuk a követ, meg a... meg a fuvartájuk, meg stb., és akkor most próbál a V-híd, próbált, ugye. Na, de eddig...
1: Garancsi.
2: Igen, de eddig. De miért kell ehhez, miért kell ideig eljutni?
1: Szerinted egyébként a vejekről érdemes beszélni, mert ugye Trumpnak a vejéről egyre többet beszélnek. Most éppen a tesó, vagy a vejének a tesója vette meg a Lakerst, ami a legnagyobb sportbiznisz eddig. Vagy ott van például a Erdogánnak a veje, aki az MIT-n végzett, és állítólag a világ legjobb drónjainak egyikét rakta össze Törökországban. Már most az ő vezetésével, vagy irányításával, nem mint mérnök, hanem mondjuk ez volt a feladata.
2: Egyébként nem szabadna, hogy ez számítson. Tehát, hogyha tényleg
1: már, hogy
2: van...
1: Kie, valakinek?
2: Kinek a kie, igen. És úgy, ez pro-kontra. Tehát engem nem zavar, ha Orbán Viktor veje és egy óriási talentum is tényleg marhára ért hozzá. Bánom én, hogy kicsoda, kinek a kie. Csak vállaljon felelősséget, és adót fizessen. Tehát ne az én adómból hizlaljuk fel, aztán úgy marad, és utána mentem ki a pénzemet, meg megyek ki én is, meg stb. Tehát egyelőre most ezt látjuk.
1: Hát a Mária Teréziának a férje akkor a vállalkozó volt, most ez így hülyén hangzik, hogy egymaga 20 000 katonát állított ki, ami azért akkor nagyon nagy. Azt hiszem a rendek...
2: Na, de nem azt mondta, hogy jó, hát én nem foglalkozok az ország dolgaival, és akkor
1: nem,
2: most...
1: Nem.
2: Hanem kiállította. Tehát ezt kellene. És egyébként meg ugye most azért a követ is meghoztuk, nem abból a bátyával, amit említette is, úgyhogy elkészül a fenék. De
1: akkor tehetem én azt, hogy nem, mert ugye most a közbeszerzés is nagy sztorik voltak a héten. Tehát vasúti hídhegesztésben Mészárosék nyertek egy komoly
2: tendert,
1: ugye, a Gyesev vonalon, mert nincsen alternatívájuk, és de egyébként régebben volt a pályázat meghirdetése. Ennek szabad számítani?
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy kezdjünk egy új időszámítást, pályáztassuk meg. Ha minden megfelel, és ő hoz a legjobb minőségi munkát legjobb áron, miért ne csinálhatná? Az, hogy előtte mi történt, az, ez semmilyen szinten nem befolyásolja. Attól még ugyanúgy a számonkérés és az ezzel járó büntetés, hogyha feltéve, és bár meg nem engedve, és így volt, akkor az kapja meg. De attól még induljon el. Egyébként meg ezt a MÁV hegesztési, meg javítási munkát is azért nyerte meg ugye Mészáros cég, mert nem tudom, hogy van egyáltalán másik.
1: Nem nagyon, mert ugye felbeszámították
2: ezeket beolvasztották se.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti egy irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári Eke vándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó Csoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
4: Hát az idejében az Eke tábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csoma falván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétenek, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt a belet, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
3: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi Eke vándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holtversenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán, hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit. Az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A Múltkor Történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta. Ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi dár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni.

0: diákoknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól, a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét, mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől, arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél, adta hírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs encefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az encefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, írja az MTI. A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta ZRT igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
1: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
2: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egyoldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljuttatni a paksi jegyzőhöz. Bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagydorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbevételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb! Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra, vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
2: 50.
1: De 50-kedni.

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Szép délután, jó zenehallgatást és kellemes hűsölést ebben a forróságban. Hát forró lesz a hangulat itt a Top 50-ben is, jönnek zenei újdonságok, különlegességek is, persze azon felvételek, amelyek a legnépszerűbbek voltak az elmúlt egy hétben. A mikrofonnál Olasz Gabi, rövidesen pedig itt a játszási listában, majd Milky David Gettával közös dalában, ez lesz a Just The Way You Are a 46. helyről. Bekerült az eheti listára Dr. Béres dala is. A Radics Gigivel közös Még nem veszíthetek a 47. lesz majd. Itt lesz a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza Shakirától, a Die Die. Nini volt ő már első is, most a 48. Talán ennek ahhoz is köze van, hogy véget ért a világbajnokság. Nagy Bogi és Dash közösen maradt ki a listáról. Egy újdonság, ez a Jól leszek újra a 49. helyről. Most pedig egy kicsikét klubosabbra vesszük a figurát. Jön Soli Fodera, ez a Think About Us.

0: As the Way You Are, de nem Bruno Mars-tól, hanem Milky-től és David Guetta-tól a 46. helyről. Ez még mindig a Paks FM hivatalos lágerlistája, a Top 50, ahol is az előttünk álló zenei blokk egyik résztvevője, Lotfi Beggy Vétekkel közösen az Álmodoztam a 41. helyről. Exen dalát kívülről fújjuk, főleg, hogyha ismertük a régi verzióját is, a Don't Leave Kylie most a 42. A román csapat nem csak szólóban érkezik, hanem mindezt megelőzi majd Tóth Abigail-lel közös dalában, ez lesz a Sugar Daddy a 43. helyről. A 44-en Stephanie Germanotta énekel, vagy ahogy mi ismerjük, Lady Gaga, ez lesz a The Dead Dance. Geszti Péter pedig egy 1975-ös dal alapját vette dalának alapjául. Ez a Mindenki legyen rohadt gazdag.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

0: változtam. A Vétek dala szólt, ezúttal Lotfi Begi átiratában a 41. helyről. Folytatódik tovább hivatalos slágerlistánk itt a Paks FM-en, majd olyan dalokkal, mint például Martin Garrix, Tóth Jusszó, ez a 36. lesz. Forog a föld, K. Kevin és Gáspár Laci is megérkezik majd a 37. helyre. Betoppan hozzánk Luis Capaldi, a Survive-ot szállítja. Help Chris nélkül sem tudok elképzelni mostanában top 50-et, az igazi szerelem a 39. lesz. És itt van a Sorry I'm Here For Someone Else című dalának szerzője, ő nem más, mint Ben Zombón.
1: Top 50. A Paks FM
2: 40.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: Fesztivál mágus Martin Garrix dala szólt, ez volt a Told You So a 36. helyről. Ez pedig még mindig a Paks FM Top 50-e, és hát már lassacskán ugye véget ér ez a zenei óra. A következőre biztosan átcsúszik majd egy Hip Hop Boys átdolgozás, a 90-es évek közepén jött létre az Éjjel ott várok rád. Ezúttal a Mango Rise, illetve a Dr. Béres verzió hallható majd a 31. helyről. Sombr Andres a 32-en, de itt lesz majd Valmár is Szikora Robival, a Balatoni lány a 33. helyre futhat be. Sabrina Carpenter dala nélkül sem maradunk, a Manchild a 34. lesz, most pedig durranjon a Dinamit, begyújtjuk a Zsinort, és indul a Kowalski meg a Vega dala.
1: Top 50, a Paks FM
2: 35.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
5: Hát az idejében az EKE tábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyócsoma falván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völtség Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerek túrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétének érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalog voltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
4: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Kutyás kiképzést tartottak a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a főkapitányságon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők minél felkészültebbek legyenek az éles bevetéseken. Emiatt folyamatosan trenírozzák az ebeket és képzik a kutyavezetőket. Legutóbb augusztus 10-én szerveztek összevont kutyásképzést a szolgálati ebbel dolgozóknak a Szekszárd közeli Sötétvölgyben. Ezen az alkalmon három kutyavezető kutatómentő 3 kutyával hajtotta végre a feladatokat, illetve a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai és 4 lábú segítőik is részt vettek az eseményen. A programban nyom- és személykövetési, valamint személykeresési feladatokat szerepeltek. Hozzátették, a rendőrök és az egyesület tagjai kiválóan működtek együtt, a szolgálati kutyák fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat, a vezetők pedig értékelték a tapasztaltakat. A tréninget Putnoki Krisztián rendőrtörzszászlós mentor és Badacsonyi László az egyesület elnöke vezette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: Paks FM Top 50-ének második órájában járunk, és nem is olyan régen hallottuk a Hip Hop Boys átdolgozást. Éjjel ott várok rád ezúttal Dr. Béressel és a Mangorize-zal. A 31. helynél hagytuk abba, na de nem érhet véget a Top 50 még itt. Nové, Read All About It, az előttünk álló zenei blokk utolsó résztvevője a 26. helyről. A 27. helyen ezt megelőzi majd Diaz, ezúttal Flor Tomi nélkül Méreg című dala is megszólal. Taylor Swift, Opel Light a 28-on. Tolvaj René is énekel, Tools című dala a 29-dik, de Eva Max nélkül sem tudok elképzelni top 50-et, ez a Loving Myself.
1: Top 50. A Paks FM
2: 30.

0: Nové volt itt velünk, ez volt a Read All About It a 26. helyről. Ez továbbra is a Pax FM Top 50-e, az elmúlt egy hét összesítését alapul vett listánkon pedig a legnépszerűbb dalok, illetve újdonságok szólalnak meg. Itt kerülhetett be listánkra egy nagyszerű magyar dal, Ewing és a Moretti a 21. helyre. Kamrát Hug Yourself előzi majd meg a 22-en, a New Level Empire pedig mindkettőjüket beelőzi, legalábbis ha visszafelé haladunk listánkban, tehát hamarabb hallható majd a Valami legyen. Martin Garrix másodjára itt a listán, most a Butterflies-zal lesz a 24. Bíró Csongor pedig Macska Köbön című dalát szállítja a 25. helyre.
1: Top

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a top 50 slágereihez a Pax FM-en.
4: Top 50. A Pax FM hivatalos slágerlistája 22.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: magyar dalok tekintetében egyik személyes kedvencem, szólt ez volt Ewing-tól a Moretti a 21. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája a Top 50, nem sokára majd a Hypaton féle Out of My Head is érkezhet, bár ez valószínűleg már átcsúszik a következő órára. Na de itt lesz majd még Tolvaj René is, a Good Without You a 17. Bibi Rexa New Religion, ugye ismerős lesz majd a dallam, nem véletlenül, hiszen Faithless Insomnia volt ez annak idején a 90-es években. Aztán mindezek előtt jön majd még Freddy a Pain and Glory-val, és most folytatódik a jó zenék sora Alex Warren-nel, a dal, ami amúgy már többször első is volt, most a Fever Dream a 20.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omisz környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az ott hagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
4: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két év. Folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
3: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
4: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, te lehet hozni ünneplőruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
3: Bűnügyi felügyelet alatt áll a Dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagy dorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szexárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbe vételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Hypaton, Out of My Head, ez a dal szólt itt a Paks FM Top 50-ének 16. helyéről, és folytatódik tovább a lista, ezúttal a harmadik is egyben záró zenei óránkkal, majd olyan felvételekkel, mint Halott pénz gyerekek, Marsalkó Dávidék csapata, tehát a 11. Itt lesz Dua Lipa is a These Walls-zal a 12. helyen, énekelhet Kökény Attila, hozza Rakoncai Viktort, és érkezik melléjük még Marics Peti is. A trió dalának címe pedig Tutto e Bello, mely a 13. lesz. A TikTokon népszerűvé vált Tame Impala Dracula a 14. és hát a népszerűség töretlen Rácz Gergő és Orsóvai Reni házatáján is. Az újdonságuk mind a Tiéd lehet címmel a 15.

0: szárnya.
1: Marsokó Dávid Csipet csapata, vagyis a Halott pénz gyerekek című dala szólt. Ez a Paks FM Top 50-ének 11. helyezettje volt. A legjobb 10-ben pedig találkozhatunk a 6. helyen, például Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dalával. A 7. lesz majd Dr. Béres Veréb Tamás, az ugye nem bántad meg. 8. Alex Kenji Bambolé, mely az elmúlt hetekben került be. A 9. By Alex és a Slep, valami Nagy Bogi, a Nem hiszek, szintén egy eléggé új dal, és már most itt benne van a legjobb 10-ben. Kashmir Wild Ride pedig nyitja a 10. helyet.

Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en. 9.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.

0: Ez továbbra is a Top 50 itt a Paks FM-en. Andrea Bocelli és David Guetta DNA című, mondhatni közönség kedvenc dala szólt. Ez volt a hatodik, benne a legjobb ötben pedig Nini egy J-Lo és megint egy David Guetta. Hát David Guetta olyan a franciáknál, mint nálunk Dr. Béres. Mindenben benne van a keze, vagy éppen Lotfi Begi. Save Me Tonight, ez a második lesz. Harry Styles, American Girls a harmadik. Gordo dala nemrég került be. A Loco Loco egy nagyon kellemes, nyárias és vidám lendületes dal. Bibi Rexa pedig David Guettával közösködik. Az újdonság címe Sad Girls, és az ötödik.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: Angelo Gelo, valamint David Guetta Save Me Tonight című dala. És ezzel lassacskán végére is értünk a top 50-nek, hiszen a második helyről hallottuk őket. Na de akkor jön az örök kérdés, ki lehet a top 50 első helyezettje, ki, vagy mely felvétel az, ami az elmúlt órákban nem hangzott el. Segítek, Madonna Like a Prayer, ez egy 1989-es dal, és vélhetően az volt az eredeti. Azóta rengeteg idő eltelt, és még annál is több verzió készült belőle. A legújabb nálunk most az első lett, ő Josh Favaz, ez a Like a Prayer.
1: Top 50.
2: A Paks FM. Az első.

0: Egy 1989-es Madonna dal dolgozott át Josh Favaz, a dal cím maradt, és azt gondolom, hogy sokan ráismertek. Ez volt a Like a Prayer, a Top 50 eheti aranyérmes dala. Köszi, hogy megint végigpörgettétek velem a hivatalos slágerlistát, és én abban a reményben búcsúzom, hogy jövő szombaton ugyanígy tesztek majd. Találkozzunk akkor is 3 és 6 között, addig is szép hétvégét és majd jó hetet. Olasz Gabi vagyok, csókozön!
1: Ez volt a Top 50, a Pax FM hivatalos slágerlistája. Minden szombaton délután 3-tól este 6-ig. Olasz Gabival. Mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, írja az MTI. A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta ZRT igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2 szám alatti irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egyoldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljuttatni a paksi jegyzőhöz. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári ekevándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó Csomafalván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
4: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyes Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csomafalván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völtség Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák között. közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőnlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jó sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalog voltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
3: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Mi neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
1: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
2: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lesse rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a Paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holt versenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosai is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházáshoz kéri tagszervezetei segítségét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, írja az MTI a szervezet közleménye alapján. Koi László, az Évosz elnöke arra ösztönzi az érintett cégeket, hogy szakmai tudásukkal, kapacitásaikkal és eszközeikkel kapcsolódjanak be a Duna vízállásának stabilizálását és a biztonságos hűtővízellátást szolgáló munkálatokba. A szakszövetség tájékoztatása szerint több tagszervezet már jelezte is együttműködési szándékát a stratégiai fontosságú feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omisz környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az otthagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egy oldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljutatni a paksi jegyzőhöz. Megvan a medinai időközi polgármester választás időpontja. Ősszel időközi választást ír ki a település a vezetői poszt betöltésére, ugyanis Medina község polgármestere Lang Katalin július 31-ével lemondott a vezetői pozíciójáról. Az időközi választást október 18-án vasárnap rendezik majd a községben. A jelöltek állításához legkevesebb 19 ajánlás szükséges, amik augusztus 29-én reggel 8 órától adhatók le Kölesden a Kossuth tér 2-es szám alatti irodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, azok október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári Eke vándortábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026. augusztusában a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó Csoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába.
3: Hát az idejében az Eke tábort a Erdélyi Kárpát Egyesegyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyó Csoma falván volt a tábor. Mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völtség Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, mindenki a saját erőlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezetők. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy például sok egyéb attrakciós volt a belet, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak a gyerekek. Úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint.
2: 2027-ben Kolozsvár környékén lesz a következő erdélyi ekevándortábor, valószínűleg akkor is számos Tolna megyei és paksi résztvevővel.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: a Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Bizonyítva már velem a stúdióba, ahogy ígértem, Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát ugye közeledik a megye nap, szeptember 1-én Kakasdon rendezitek meg, és ez idén is fontos esemény a megye életében. Mi az, amit szeretnétek üzenni ezzel a rendezvényel a Tolna vármegyében élőknek, és hogyan tudjátok ezt úgy megújítani, hogy mindenki számára egy ilyen élmény legyen továbbra is, de hogy ne legyen mégsem ugyanolyan, mint mindig?
2: Hát az élet is mindig hoz újdonságokat. Most ráadásul új szereplők is lesznek a vármegye napon, hiszen ahogy eddig is, mindig meghívjuk az országgyűlési képviselőket, és hát most vannak új országgyűlési képviselők, köztük fiatalok is, úgyhogy ilyen szempontból is minden bizonnyal sok újdonság lesz a megye napon. És Kakasdon már voltunk 2018-ban, én akkor még nem voltam a megyének, megyei közgyűlésnek tagja és vezetője, de akkor még polgármesterként ott voltam Kakasdon, és a kakasdi faluház az egy nagyon szép szimbolikus épület ahhoz, hogy a hagyományainkat és a közösségi érzést kifejezze Tolna vármegyében, és éppen a sokszínűséget, hiszen az az épület éppen úgy épült meg, hogy a különböző nemzetiségeknek az identitását kifejezze, és ez nagyon fontos Tolna vármegyében, hiszen Tolna vármegye egy sokszínű, kulturálisan mindenképpen egy sokszínű megye, és mindig fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, és a különböző kulturális gazdagságokat és színeket ilyenkor megjelenítsük. És természetesen a megye 109 településből áll össze, és minden településnek megvan a maga jellegzetessége, és mindenkit nem lehet egy megyenapon kiemelni, de mindig kiemelünk néhány személyt, akit el is ismerünk a megye különböző területeiről és különböző településeiről, és hát így akár a kultúra, akár az oktatás, akár a közbiztonság és egyéb területek is ilyenkor ki vannak emelve, el vannak ismerve, tehetséges fiataljaink, jó sportolóink, és mindazok, akik a sportért tesznek, de ugyanitt ismerjük el azokat is, akik a magánvagyonukból, és ez nagyon fontos dolog, támogatnak különböző civil kezdeményezéseket, és hát ennek örülünk, és azt látjuk, hogy ez továbbra is halad a maga útján, és egyre több olyan ember van, aki úgy érzi, hogy nem csak kapni szeretne a vármegyében, hanem van már olyan tehetséges és erős, kapott már eleget az életben ahhoz, hogy másokkal is megossza a javait, és különböző kezdeményezéseket, vagy akár rászoruló embereket segítsen, és ezt mindig ki szoktuk emelni, és el szoktuk ismerni, ez egy nagyon fontos terület.
1: Ha már az elismeréseket említetted, nem tudom, hogy ezek már nyilvánosak, hogy kik kapnak idén, vagy ezt majd ott a megyenapon fogjuk.
2: Hát ott a megyenapon, tudom. Tehát Most ha elmondanám, akkor az nem az lenne már fel azokkal szemben, akik ott kapják
1: meg a díjat. Nem tudtam, hogy ez már nyilvános vagy nem nyilvános, azért is kérdeztem rá. Egyébként mi alapján határozzátok meg, hogy egy adott évben melyik településre viszitek ezt a megyenapot, mert hogy mindig máshol van?
2: Hát igyekeztünk a megyének a különböző területeit ilyen szempontból bejárni. Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van, és van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye, tehát újra szerveződött a vármegye. Ez minden vármegyében más és más időpontban történt meg, és ilyen szempontból fontos volt, hogy annak idején ezt azok, akik hozzáértenek történelem, ismerő emberek felelevenítették, és azóta megünnepeljük, megemlékezünk erről.
1: Értem, és akkor itt lesz egy ünnepség?
2: Mindenképp mindig van egy ünnepség, beszédek vannak, kulturális része van, és akkor ha díjakat átadjuk, utána pedig egy állófogadással zárjuk a megyenapot általában.
1: És ilyenkor például azok, akiket elismertek, őket kik terjesztik fel, vagy itt ilyenkor ti keresgéltek, vagy kértek javaslatot, és kaptok javaslatot, hogy zajlik ez?
2: Természetesen kiküldjük minden településnek, kiküldjük a különböző díjakra előterjesztendő lehetőségeket, és azok alapján döntünk végül, amilyen javaslatok bejönnek, tehát nem mi döntjük el, hogy kik javasoltak, az előterjesztettek, hanem ezt általában hát nem csak települések, hanem például a közbiztonságot, az őket megillető szervek szokták felterjeszteni. És igen, utána van, amit közgyűlési hatáskörben közgyűlés dönt el, hogy kik lesznek a díjazottak, és van néhány díjazott, akiket elnöki hatáskörben én elnökként döntök el, hogy kiket díjazzunk. Ez így van az SMS-ünkben meghatározva. És hát most az értékdíj, amit általában a Váramegye rendezvényen szoktunk átadni, most mivel nem volt Váramegye, nyár elején, ezért most kerül átadásra az értékdíj is, tehát ott pedig az értéktárbizottság szokott dönteni, tehát ők döntik el, hogy kik lesznek kik részesülnek elismerésben.
1: Ugye említetted, hogy szeptember 1-én ugye azt ünnepelitek a megyenapon, hogy 1699-ben első Lipót pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, és nyilván ennek hát az egyik feltétele az volt, hogy ez a megye képes legyen, ez a közösség megszervezni önmagát, és képes legyen értékeket felmutatni. Te így a megyei közgyűlés elnökeként mire vagy a legbüszkébb ebben a megyében? Milyen értékekre, illetve a közösségnek melyik, nem is tudom, szegmensére?
2: Hát igazából annak örülhetünk csak, vagy azért lehetünk hálásak. Én nem szeretem a büszkeség szót, inkább a hálás kifejezést szoktam használni. Tehát ami van, tehát ami nincs, azért nem tudunk, annak nem tudunk örülni. És hát ami van Tolna vármegyében, a többi vármegyét megelőzően azt látjuk, hogy Tolna megye, most bocsánat, hogy keverem, így éppen átmenetben vagyunk, néha megyéről vármegye leszünk, utána most ismét majd vármegyéből megye leszünk, tehát szokjuk, hogy így is van, úgy is van. Tehát a biztonság, a közbiztonság. Tehát itt úgy is szoktuk fogalmazni, hogy Tolna megye a békeszigete, tehát a többi megyéhez képest a közbiztonsági mutatók nagyon jók, és ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És az abszolút értékben így van, vagy ugye a megye kis létszáma az, ami egyben kvázi ennek egy ilyen indikátora. Hogy látod ezt?
2: Hát szerintem a létszám is meghatározza természetesen, de ettől függetlenül egy kis létszámú megyében is lehetnének olyan események, ami nagyon kedvezőtlen a közbiztonság szempontjából. Úgyhogy szerintem elsősorban azért van ez így, mert azok, akik ebben szolgálatot végeznek, jól végzik a munkájukat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy itt tényleg biztonságban érezhetjük magunkat, és hát nincsenek elrettentő események. Persze előfordulnak azért itt is olyan dolgok, aminek nem örülünk bűnügyi szempontból, de összevetve más megyékkel nagyon, nagyon hálásak lehetünk ezért az állapotért, mert az ember életében az első számú szempont mindig a biztonság. Tehát utána jön a gazdasági és egyéb szempont. És hát aminek még örülök most az utóbbi időben, hogy az oktatás területén is, és a tanárképzőn nagyon sok új jelentkező van, mert hát mi elsősorban területfejlesztéssel foglalkozunk, tehát a fejlesztések a mi fő feladatunk, de én fejlesztés politikát is tanultam, és számomra mindig az volt a legfontosabb szempont, és mindig azt láttam a fejlesztések alapjának, hogy ahol oktatás van, tehát ha megvan alapozva egy terület oktatással, ott majd persze idővel, de ott várható komolyabb fejlődés. És ha nincs oktatási alappillér, akkor hát hiába vannak ilyen-olyan projektek, előbb-utóbb annak nem lesz olyan hatása, mint amikor az oktatásra alapozzuk a fejlődést, és én annak örülök, és azt szeretném is támogatni a jövőben, hogy itt minél nagyobb hangsúlyt fektessünk a megyében, jó oktatási intézményeink legyenek az óvodától egészen egyetemi szintig. Sőt, hát, tovább is.
1: Igen, egyébként a kis településeken, ott szokott meghalni a kis település is, ahol az iskola megszűnik általában. Úgyhogy ez tényleg nagyon, nagyon fontos. Viszont beszéljünk egy picit arról, mert itt a közbiztonság, hogy jó a közbiztonság Tolna megyében, ez elhangzott, de mi az, ami még esetleg fiatalok számára vonzóvá teheti ezt a megyét? Gondolom azért a megyei önkormányzat is tisztában van a demográfiai mutatókkal, illetve a fiatalok elvándorlási mutatóival, tehát hogy hogyan gondolkodtok-e abban, hogy valahogy vonzóbbá tegyétek a megyét a fiatalok számára, és ha igen, akkor miben?
2: Hát évek óta azon gondolkodom, hogy mi lenne a mutatója annak, hogy sikeresen végezzük a munkánkat, és mindig arra gondoltam, hogy igazából akkor tudhatnánk magunkat sikeresnek, hogyha a megye lakosságfogyását tudnánk mérsékelni, vagy netán megállítani, esetleg megfordítani a tendenciát, hogy többen jöjjenek ide, mint ahányan innen elvándorolnak. Ez egy nagyon nagy kihívás a térség számára. Hát most mondhatnám, hogy egyes térségeknek mondjuk egy kicsit délebbre, Baranyában még nagyobb kihívás, de ez nem vigasztal minket. Én azt gondolom, hogy ebben kell gondolkodni. Persze vannak olyan tényezők ezzel kapcsolatosan, ami hát, globális világviszonylatban tendencia, hogy vidékről inkább városokban próbálnak az emberek áttelepülni, főleg a fiatalok iskola szempontjából és egyéb szempontokból. Ez érthető is, de ettől függetlenül pont a klímaváltozás szempontjából szerintem nagyon fontos lenne, hogy a falvak életét azt fontosnak tartsuk, tehát hogy lehetőséget biztosítsunk továbbra is emberek számára, hogy jól tudjanak élni, és ne éljék meg hátrányként azt, hogy egy valamelyik város melletti faluban laknak. Hát most a mobilitás az eléggé fejlett, nagyon sok embernek már van autója, szerintem a személyszállítás is eléggé meg van oldva a vármegye szempontjával. Persze mindig vannak olyan igények, ami megoldásra szorul, például a Szekszárd és Budapest közötti vasúti közlekedés, ez egy régi téma, amit meg kell oldani. Nem tudom, mennyire gondolkodnak Pakson Budapest irányába vasúti közlekedésre, ezt nem nagyon hallom, de hát az autóbuszokkal való közlekedés az elég jól megvan oldva, én is néha használom, szívesen megyek busszal Budapestre. Tehát a mobilitás az nagyon-nagyon fontos, és hát hogyha van jó néhány intézmény, oktatási intézmény, ahova a gyerekeket el tudjuk helyezni, vagy el tudnak a gyerekeink menni, és jó intézményekben tudnak tanulni, hát nem muszáj, és nem is lehet az sehol nincs minden jó oktatási intézmény helyben, tehát ezt mindig regionálisan kell megoldani. De az, hogyha ismét érték lesz a falvakban élni, és az emberek ismét megtanulnak saját maguknak akár zöldséget és egyebet megtermelni, szerintem most a klímaváltozással kapcsolatosan és a zöld infrastruktúrában való gondolkodással kapcsolatosan szerintem ismét át kell gondolni a megyéknek az életét, és főleg a ilyen apró falvas megyéknek a jövőjét. És hát ebben biztos, hogy szükség van a döntéshozókra, szükség van a szakemberekre, tehát elsősorban azoknak az ötleteire van szükség, akik ebben részt szeretnének venni, tehát az ott lakó emberek. A tudatosítás nagyon fontos.
1: A fejlesztésekhez, vagy akár a mobilitás fenntartásához szükséges uniós és hazai források rendelkezésre állása kapcsán, te hogy látod, rendelkezésre fognak állni a következő években ezek a források? Bizakodó vagy? Nem vagy kevésbé vagy bizakodó?
2: Én mindig bizakodó vagyok, tehát én alapvetően egy optimista ember vagyok. Miért ne lennék az? Az hogy mind panaszkodunk, meg mindent borúsan látunk, az még senkit nem vitt előre. Tehát igenis bizakodó vagyok, és azt remélem, hogy megjönnek ezek a fejlesztési források, és a szakemberek ezt majd jól fogják elosztani, és valóban elkezdődnek jó, olyan fejlesztések, ami az országot és így a térségünket, meg Tolna megyét is előrébb fogják vinni.
1: Nagyjából másfél percünk maradt hátra, még egy utolsó kérdést engedj meg. Melyek jelenleg a Tolna vármegyei önkormányzat legfontosabb ügyei és feladatai? Hogy látod?
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Itt van velem Kerekesné Kajári Tünde, a Paks Dunamenti Young Engineers alapítója. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánom!
1: És itt van velem három fiatal, méghozzá Somodi Jászmin. Szia, Jászmin!
3: Jó reggelt!
1: Katona Olivér.
4: Jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! És Varga Rihárd Ricsi.
5: Jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! Ricsi ráadásul nagyon messziről érkezett, ugyanis Angliában él, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy velünk, nagyon szépen köszönjük. A Young Engineersről lesz szó, és hát indítsuk onnan a beszélgetést, hogy adunk egy képet arról, Tünde, a hallgatóinknak, hogy mi is ez a Young Engineers hálózat, és hogyan született meg benned az ötlet, hogy ezt a Paks Dunamenti szervezetét létrehozd.
2: Igen, ez egy nemzetközi készségfejlesztő program, egy pedagógus házas pár hozta létre 2008-ban a saját iskolájukban egy nyári tábor szervezése kapcsán merült fel, hogy saját gyermekeik adtak ötletet ahhoz, hogy ezt a Lego modellezést bevigyék a gyerekeknek a heti programjába, és ez annyira megtetszett ott egy helyi igazgatónőnek, aki ezt beemelte valójában a képzési programba, és ahogy más iskolák is érdeklődtek ezután, ez egy nemzetközi programmá tudta kinőni magát. Úgyhogy nekem 2022-ben, amikor találkoztam vele, úgy adott inspirációt, hogy én régi motoros HR-esként láttam, hogy középiskolás, egyetemista fiatalok, mi az, ami inspirálja őket a pályaválasztás során. Én is ugye termelőmérnöki technológiai területhez kapcsolódóan dolgoztam. Apukám gelkás volt az én gyermekkoromban, úgyhogy nagyapám, apukám műhelyében én lányként ott vettem, és igazából ez állt bennem úgy össze, hogy saját élményből engem is leginkább általános iskolás koromban maradtak meg olyan emlékek, amik gyakorlatban inspiráltak engem később, hogy mivel foglalkozok, akár hobbiként, akár ezen a területen.

0: És ez a kismérnöki program, ez utána jártam, egy nagyon valid, nagyon tudatos pedagógiai terv alapján építették fel, és az is megtetszett benne, hogy a gyakorlati készség fejlesztése a lényeg, nem az, hogy most minél több elemből minél nagyobb dolgot építsünk, hanem a hétköznapi életbe körülöttünk levő tárgyakat ismerjük meg, és modellezzük le piciben.
1: Miben különbözik a Young Engineers oktatási módszere a hagyományos módszerektől?
0: A hagyományos Legótól abban különbözik, hogy sokkal kevesebb elemet használ. Mint látjátok, aki nem látja, nem az a lényeg, hogy akár egy ágynemű tartónyi nagy hatalmas ömlesztett legónk legyen, hanem egy nagyon tudatos módszerrel gondolták át a program során, hogy ahogy az életben egy projektet egy felnőttnek meg kell csinálni, vagy egy apukának otthon egy problémát a műhelyből megoldani. Egy nagyon tudatos, rendszerezett készletünk van, pont annyi elemmel, amiből ebből a kis készletből 300 modellt tudunk építeni alapból, még akár többet. És az a tapasztalat, hogy először furcsa a gyerekeknek, hogy csak ennyi, és nem a dizájnra megyünk rá, hanem arról, hogy belül mi az alapműködés. De nagyon megszeretik, és én azt látom, hogy ahogy egy pici modell létrejön, utána ők elengedhetik a fantáziájukat, mert ez minden foglalkozásnak része, hogy van egy sikerélmény, van egy működő motoros modellünk, és utána ők szabadon nekiállhatnak akár egyedül, akár kooperációba összeépíteni, fejleszteni, akármilyen vad ötletet megvalósítani, mert nem tudnak benne kárt tenni.
1: Ugye volt nektek nemrég egy táborotok, egy ilyen Lego táborotok, amit a Young Engineer szervezett, és akkor ha már a gyerekeket említetted, akkor most egy kicsit a gyerekekhez fordulok, és megkérdezem, hogy ki mikor volt először ebben a táborban, és már többször volt-e, vagy most volt-e esetleg először? Jászmin, kezdjük veled.
2: Én többször is voltam már táborban, és aktív részvevője vagyok a kurzusoknak is. 2024-ben,
0: már három éve.
2: Négyben volt az első tábor, én már ott is ott voltam.
1: És mi tetszett meg benne?
2: A közösség, a tempója, hogy nem is húzzuk el a végterembe a beszédet az adott szerkezetről, a szabadabb építésről, a szerkezetek, nem is olyan hatalmas kihívás, de nem is egy olyan egyszerű építmények. Ennyi.
1: Aha, tök jó. Szóval te szereted, ha valami lényegre törő, és szeretsz ezek szerint építeni és kreatívnak lenni. Olivier, te például mikor találkoztál először ezzel a táborral?
3: Én tavaly nyáron voltam ebben a táborban először. Már előtte évben is jártam kurzusra, és még a mai napig is járok.
1: Aha. És te neked mi az, ami megtetszett benne?
3: Hát a közösség, meg ugye az építmények.
1: Oké, okay, köszönöm. Igen. Köszönöm szépen. És akkor Ricsi, most te jössz a legmesszebbről, ugye, Angliából. Jössz, minden évben jössz erre a táborba?
4: Amikor csak lehetnek, próbálok jönni.
1: Aha. És mi az oka annak, hogy ennyire szeretsz visszajárni?
4: Nagyon szeretek legózni, meg nagyon tetszik nekem, hogy így szabad építéssel azt lehet építeni, amit csak szeretnél a saját idődben.
1: Tényleg, de akkor figyeljetek, azért ehhez nagyon nagy kreativitásra van szükségetek, nem, Jászmin? Szóval, hogy most nekem azt mondanák, hogy nem tudom, hogy valamit építsek, hát nem tudom, maximum egy ház jutna eszembe, tehát semmi extra, de hát gondolom ti azért ennél sokkal bonyolultabb szerkezeteket raktok itt össze. Meséljetek egy kicsit arról, hogy miket építettetek már. Jászmin?
2: Repülőgépek,
1: aha,
2: autók.
1: Aha. Valami.
2: Ilyen körhintaszerűségek.
1: Körhinta. És ez például hogy jutott eszedbe? Szereted, nem tudom én, a majárisokat, vagy mi az, ami
2: az
1: arra inspirált?
2: Az volt a kis füzetbe, amit meg kellett építeni.
1: Ja, mert hogy van hozzá füzetetek, és akkor ott nézegetitek, hogy mit lehetne, mit szeretnétek. Mi az, ami a legnehezebb volt eddig, Ricsi, neked, amit te építettél?
4: Nekem a nagy repülőgép.
1: A nagy repülőgép. Neked, Olivier?
3: Nekem egy ilyen szerencse, ilyen gép.
1: Szerencsegép. És most mit fogsz építeni? Mert hogy előtted ott van most egy kis Lego, és azt beszéltük, hogy te most itt nekiállsz valamit készíteni. Tudod már, hogy mi lesz? Vagy majd most itt egy kicsit... Igen?
3: Hát ez egy ilyen körhinta, ha jól látom.
1: Körhinta, oké. Okay. Na, hát figyelj, nyugodtan állj neki, és nyugodtan csináld, és akkor majd meglátjuk, hogy a beszélgetésnek a végére meddig jutsz vele. Nem baj, hogyha nem tudod befejezni, csak itt szépen akkor kezd el, kérlek. Jó, akkor megint akkor Tündéhez fordulok, mert azért még sok-sok kérdésem van itt a Young Engineers-szel kapcsolatban. Miért tartjátok például fontosnak azt, hogy gyakorlati tapasztalatokon keresztül tanuljanak a gyerekek?
0: Igen, ahogy a gyerekek is most mondták, hogy ugye maga az, hogy milyen modellt építünk, úgynevezett spirális módszertan alapján fölépítettük úgy a heti tábor tematikáját is, ez 5 napon keresztül 8 órában, hogy nem csak a modellezéssel foglalkozunk, hanem ezt nyilván mindig előkészítjük, saját élmény alapon feldolgozzuk a hozzá kapcsolódó érdekességeket, témákat, tudományos ismereteket is, és igazából tudatosan úgy kezdünk, hogy kicsit egyszerűbb modellekkel, maga a meghajtás típusokat, minden órán picit hozzá tanulva, új szemszögből kipróbálva, mindig más modellbe. Teljesen hétköznapi dolgokat képzeljetek el, egy mosógépet, egy mikrohullámú sütőt, egy furrógépet, tehát amiket használunk, saját magunk is otthon találkozhatunk vele, vagy utazás közben egy sorompós vasútátkelő helyet, ahol bármilyen módon klasszikus mechanikai megoldás van, illetve motoros szerkezeti átalakítható. És ez a gyakorlati feldolgozás, ez valójában egy olyan programfüzet, egy olyan szerelési rajz alapján történik, ami nem diktálja a gyermeknek, hogy mit, hogyan építsen össze lépésről lépésre, hanem már egy kicsit a térlátását is fejlesztve, lépésről lépésről saját maga dönti el, hogy a két fázis közötti különbséget hogy tapogatja le, ő milyen elemet, milyen sorrendbe akar összeépíteni, tehát teljes szabadságot adunk nekik már az építés során is. És amikor elkészült, ugye van egy prototípus teszt mindig, hogy működik, sikeres volt-e, van-e benne hiba. Nagyon örülünk a hibáknak, sőt, sokszor direkt elmozdítunk egy elemet, hogy kipróbáljuk, hogy az mit produkál. Maga a hétköznapi felnőttek világában egy olyan probléma megoldási projekt alapú gondolkodásra, szemléletre készítjük fel a gyerekeket, ami alapvetően sokszor mondják, hogy a természettudományos logikai gondolkodás, a mérnöki tervezésnek az alap készségei, de én azt gondolom, hogy a mai összetett világban tényleg egy kihívás, egy probléma elé áll valaki, hogy ezt tudatosan, logikusan, bátran merjen kreatív ötleteket használni hozzá. Ez egyrészt az egyedi, az egyéni munkában, ami ugye ennél a korosztálynál nagyon fontos, hogy ebbe gyakorlati tapasztalatot szerezzen, ebből tudjon tanulni, sikerélménye legyen, de a táborok meg arra is lehetőséget adnak, illetve a haladó programjaink része a páros szerelés és az együttműködés. Tehát, hogy itt a vitakultúra, az ötletek megvalósítása, a kooperáció, ahogy a felnőttek világában kőkeményen ott van, valójában ők kicsiként már erre készülnek fel.
5: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Jól értettem tehát akkor, hogy alapvető mondjuk ilyen fizikai fogalmakat megtanulnak a gyerekek azáltal, hogy mondjuk nem tudom, egy mosógépet megépítenek?
2: Igen, a STEM alapú fejlesztés ez erről szól, hogy gyakorlatilag egy kicsit a matematika nem direktben, nem vagyunk iskola helyettesítő definíció tanuló program, hétköznapi konyha nyelven. Tehát úgy képzétek el, hogy a 6 és a 12 éves is ott ül, aki még már van fizika órája, még nincs fizika órája, és a saját fogalmi szintjén mindenki önmagához képest fejlődik. Úgy beszélgetünk róla, hogy ő ezt saját fogalmai szerint, saját ismereti alapja környezetébe be tudja fogadni, és sokat jelent az, hogy képi világba feldolgozzuk az ahhoz kapcsolódó ismereteket, a fizika, a biológia, a történelem, a partnereink is, akiket a táborba be tudunk vonni tudatosan azért, hogy nem csak megszereljük, és úgymond így játékmodellként próbáljuk ki ezeket a modelleket, hanem elmegyünk direkt élőterepre ezeket a valós szerkezeteket megnézni, aminek nem titkolt célja, hogy ott egyfajta szakma bemutatót is kapnak a gyerekek, hogy oké, mit lehet kezdeni ezzel az ismerettel.
1: Uh-huh. Jászmin, te hányadikos vagy most pillanatnyilag?
3: Most megyek nyolcadikba.
1: Most mi lesz? Nyolcadikba. És te hogy érzed azt, hogy rendszeresen részt veszel a táborban, meg ugye, ha jól tudom, akkor hétről hétre is vannak foglalkozásaitok. Ez hogy segít téged az iskolában és az ottani szereplésben, boldogulásban? Segít?
3: Hát igen, az odafigyelésben, a koncentrációban. Aha. Másban nem nagyon.
1: Hát ezek fontos dolgok, tehát ez, hogyha már ebben segít, az szerintem egy óriási, óriási dolog. Na közben nézem, hogy Oliver hol tart, már egészen szépen összerakta itt ezt a körhinta, vagy ugye körhintáról beszéltünk, körhintaszerű építményt. Na, nehéz neki téled, Oliver?
3: Hát ez nem a legegyszerűbb, de nem is olyan bonyolult.
1: Nem is
3: tehát
1: olyan
3: számomra
1: bonyolult.
3: Már úgy szerintem egyszerű.
1: Könnyen értelmezhető ez az ábra és leírás, ami alapján csinálni kell?
3: Szerintem elég könnyen. Nem annyira könnyen, mint mondjuk egy átlagos LEGO készletnél. Tehát azért más, de ez is könnyen értelmezhető.
1: Uh-huh, értem. Ricsi, még kicsit beszéljünk rólad is. Te ugye hányadikos vagy?
4: Most megyek harmadikba.
1: Harmadikba mész, ugye te Angliába jársz iskolába. Te hogy érzed, hogy az ottani iskola rendszerben ehhez jól illeszkedik ez a tábor, illetve maga a Young Engineers képzés, és segít téged abba, hogy te is jól szerepelj a suliban?
4: Szerepelésben nem annyira, inkább a fókuszálásban.
1: A fókuszálás. Egyébként tényleg ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó, hogy ti már ilyen kiskorban felismeritek ennek a fontosságát, ennek a fókuszálásnak. Na hát akkor még egy picit Tündéhez visszafordulok. Egyébként milyen szerepet kap a kreativitás ebben a táborban? Tehát, hogy most azért azt beszéltük, hogy válogathatnak a különböző szerkezetek közül, de volt például arra példa, hogy egy gyerek azt mondta, hogy én nem ezeket akarom építeni, hanem én saját magam fogok valamit megcsinálni. Na és mit épített?
2: Ugye nem csak a tábor, a kurzus, ugye ott az egy 90 perces foglalkozás, rendszer, ugye egymásra épülő tematikába egymást követő modulokból épül fel, hogy milyen modellt építünk. És ez is egy érdekes tapasztalat, hogy van, aki nagyon lelkesen ezt elfogadja, hogy akkor milyen modellel haladunk egymás után. Van, aki úgy jön, mikor milyen kedve van, iskola után mennyire van elfáradva és türelme, hogy ő önmegvalósítani akar, és van olyan kisdiákunk, aki mindenre is kereket akar szerelni, de ez nem baj, mert hát egy csoda szerkezeteket látunk, tehát ahány csoport, ahány közösség, annyi olyan dinamika jön ki, egymást is inspirálják. Valójában mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy itt szabadon meg tudja valósítani az ötleteit, hagyunk teret annak, hogyha ő egyedül akarja ezt megvalósítani. szívesen feszegetjük a határait, hogy akkor egy kicsit legyen nyitott már páros megoldásokra is, illetve direkt tudatosan viszünk olyan csoportos kihívásokat, ami akár egy egész napos feladat, erre a tábor enged lehetőséget, és amikor elmegyünk egy műhelylátogatásra, és ott élőben látják azt a szerkezetet, nem ritka, hogy utána bizony nekiállnak, hogy akkor azt az egyszerűbb kis modellecskéből, akkor ők öt készletből összeépítenek valami nagyobbat. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy az, hogy az ilyenkorú gyerekeknek a kíváncsiságát fel kell tenni, kicsit tupírozni, amikor jó kedve van, akkor is, amikor kicsit fáradtabb, akkor pedig tényleg azt érezzük, hogy ugye az óra végére ez át tud fordulni olyan jó kedvé felszabadult foglalkozássá, hogy amikor ez a egyfajta kikapcsolódás számukra, egy olyan szabad flow élménybe kerülnek sokszor, hogy valaki a dudolászva az asztal alatt szerel, olyan kedve van, vagy énekel közben, tehát hogy valóban ezt a fajta felszabadító érzést szeretjük látni, amikor elmennek.
1: Jászmin, te csináltál olyan építményt, amit valakivel közösen készítettél el?
3: Igen.
1: És ez milyen volt ez a közös munka? Te hogy élted meg?
3: Könnyű volt, egyszerű.
1: Könnyű volt?
3: Beszélgettünk közben.
1: Aha. Igen, és soha volt azért olyan pont, amikor így mondjuk azt egymásnak feszültetek egy picit, hogy nem szerintem ezt így kellene, nem szerintem ezt úgy kellene, vagy egyszerűen ez így jött, hogy szépen együtt tudtok dolgozni, és nem voltak ilyen pontok az együtt munka során.
3: Nem voltak ilyen.
1: Nem voltak ilyen. De jó, na, szuper, akkor szuper ügyesek vagytok. Na, hát lassan lejár az időnk, még azért azt szeretném megkérdezni Tünde tőled, hogy ti hol vagytok megtalálhatók, és hol vannak ezek a heti rendszerességű foglalkozásaitok?
2: A bázisunk Pakson, a Dozsa György út 44 szám alatt van egy kis kreatív műhelyünk, ami ezzel a cél a kis csoportos foglalkozásoknak egy bázis helye. Szekszárdon, Dunújvárosba indultunk el kihezett egyedi foglalkozásokkal, illetve nagy örömünkre egy év óta most Dunaszentgyörgyön, Kajdacson, Györkönybe, Pusztahencsén és Nagydorogon is indultak kihelyezett csoportjaink. Ez az éves kurzus foglalkozásban nagyon szívesen onnan is bekapcsolódtak gyerekek, ott kevesebb helyi lehetőség van, viszont azt látjuk, hogy amelyik szülő esetleg megkeres, bátran a demo órán én kérem is, hogy a szülő legyen ott, sőt kérem, hogy próbálja ki ő is ugyanazt, amit a gyerkőc csinál, mert szerintem egy felnőttnek is egy érdekes tapasztalat, egy ilyen alkalom, és ha megosztják a szülők, hogy milyen céllal gondolják, hogy ezt kipróbálja a gyermek, ezen a programon részt vegyen. Én mindig nagyon őszintén adok visszajelzést arról, hogy mit látok, mi az, amiben ő most már bátran elindulhat. Az alapkészség, amikor kb. 6 éves kor körül már összeáll, független attól, hogy iskolás-e valaki tud-e olvasni. Ez is egyénfüggő. És én azt látom, hogy az a fajta egyéni sikerélmény, hogy szabadon a probléma megoldást, a kihívást ilyen kicsiként önállóan elkezdhetik, olyan eszközöket kapnak, ami nem baj, ha kudarccal végződik, rengeteget tudunk belőle tanulni, nagyon vicces, humoros szituációk tudnak ebből kerekedni. Valójában, ha csak heti egy-egy alkalommal a gyerkőc ebből a mókuskerékből így ki tud kapcsolódni, számunkra már az is egy nagyon, nagyon jó élmény, hogy ez valójában az év során meg egy, sőt a tábor végére is egy nagyon jó baráti közösségét tud formálódni.
1: Hány éves kortól ajánljátok?
2: 6 éves kortól szoktam javasolni. A haladó, illetve a ráépülő programok, ezek pedig alapvetően az általános iskolások és a középiskolásoknak is van egy olyan kiegészítő automatizálási programja már, ami már androidos géppel, illetve AI-t támogatott számítógépes programmal tud bővülni.
1: Oké. Hát még azért annyit gyerekek tőletek megkérdeznék, hogy ha egy dolgot mondhatnátok a veletek egykorúaknak, hogy miért jöjjenek a Young Engineers-be, és miért csatlakozzanak, akkor mit üzennétek, Jászmin?
3: Nagyon jó közösség, érdemes ide jönni. Jókat szoktunk beszélgetni építkezés közben. Jó élmény, segíthet a koncentrációban.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, írja az MTI. A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta ZRT igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két év. Folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
1: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
2: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, te lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: Várja a lakosság és a helyi szervezetek javaslatait Paksváros önkormányzata az idei segítőkész kitüntetésre. A díjat minden évben annak a szakembernek ítélik oda, aki kimagasló munkát végzett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért. Az elismerést november 12-én a Szociális Munkanapján adják majd át. Az ajánlásokat legalább egy oldalas indoklással szeptember 15-én délután 4 óráig lehet eljuttatni a paksi jegyzőhöz. Bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagydorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbe vételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Összeköt. Paksfm. Össze.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtre, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról és a beavatkozás előzményeiről, közölte pénteken az MTI. A megkeresett pártok reakciói alapján a találkozó ebben a formában nem valósul meg. A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy nem vesz részt a szombati paksi egyeztetésen, míg a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint politikusok helyett a szakemberek találkozójára lenne szükség. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a dél-horvátországi erdőtűz miatt az Omis környéki területekről, írja az MTI. A kimentett magyarok biztonságban vannak, ellátásukról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került kórházba. A magyar konzuli szolgálat folyamatosan segíti az érintetteket a szállás, a hazaút, valamint az otthagyott személyes tárgyak és járművek elintézésében. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzulok munkáját. Pajtáska egy táskányi segítség rászorulóknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, hangsúlyozta a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetője Fodor Melinda.
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban.
1: Fodor Melinda azt is kiemelte, jó állapotú iskolai eszközöket várnak.
2: Használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lesse rá és szívesen hordhassa. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni. Tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára is. Tornazsákokra, be lehet hozni ünneplő ruhát, fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson augusztus 25-én kedden délután 5 órától. Paksváros önkormányzata a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán avat emléktáblát, megörökítve II. Lajos király és seregének paksi állomását. Az ünnepségen Barnabás István Paks alpolgármestere és dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere mond majd emlékező beszédet. A koszorúzást követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat tartanak majd a Mohácsi csatáról és Paks középkori történetéről. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Bűnügyi felügyelet alatt áll a dunaföldvári baleset okozója, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. Egy nagydorogi autós hétfő délután Dunaföldváron okozott olyan balesetet, hogy a vétlen jármű utasát mentőhelikopterrel szállították el. Az elkövető segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Némi kutatás után, amiben drónt és kutyát is bevetettek, megtalálták a férfit, aki a gazosban lapult. Elszámoltatásakor derült ki, hogy sosem tett kresszvizsgát, sőt a baleset okozásakor kábítószer hatása alatt állt. A szekszárdi járási ügyészség beszámolt arról, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbe vételét követően a járási ügyészség kezdeményezte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését, elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A járásbíróság nyomozási bírája tegnap az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszik holnap este a PFC. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a paksi NB1-es futballcsapat a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. A felcsúti gárda az előző fordulóban az MTK-t verte idegenben 3-2-re, így jelenleg 6 ponttal áll a tabella élén holtversenyben az Újpesttel. A Paks a harmadik fordulóban a Honvéddal játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán, így most a PFC-nek 4 pontja van a bajnokságban. A Puskás elleni találkozóval kapcsolatos várakozásaikról a PFC játékosa is nyilatkoztak a klub weboldalán. Horváth Kevin szerint csak a győzelem lehet a paksi csapat célja. Jó mérkőzésre számítok, sajnos az előző meccset nem tudtuk megnyerni, pedig ott voltak a lehetőségek, nekem is maradt ki fontos helyzetem. Mindenképpen az a cél, hogy a 3 pontot haza tudjuk hozni, fontos lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, fogalmazott a paksi játékos. A Puskás Akadémia Paks bajnoki találkozó vasárnap délután 17:30-kor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Összekött.
1: Összekött.
2: Összekött. You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt. Shorty

0: jelentkeznek. Az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat. Legyen erő, újra meg, újra.
1: Paks FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázat.
1: Paks FM. Paks FM. Paks FM.